legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tetőző hőség miatt mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. A kormányfő vasárnap délutáni bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli meleg miatt a kabinet minden egyéb munkáltatót is arra kér, hogy lehetőség szerint biztosítsák a home office-t a dolgozóknak. A kormány emellett azt javasolja, hogy ahol csak lehet, halasszák el a szabadtéri kinti munkavégzéseket. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Szélyes Sipos Andrea, a paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől, 27 éve dolgozik a paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerinte mi a legjobb a munkájában.
2: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik. Máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag program kínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A paks 52 kg-os klasszisa Pupréka igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammadalieva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a Vigaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes 7. hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE judósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten judózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető jukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pontmennyiséget.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren, írja az MTI. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszer terhelés vasárnapra 6400 MW, hétfőre pedig 7300 MW lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton, válaszul egy a Hormuzi szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajótér támadásra, írja az MTI. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs Washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is. A hagyományokhoz híven idén is közös ünnepségen búcsúztatta végzős középiskolás diákjait Szekszárd, adta hírül közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A pedagógusok köszöntése után a Vármegyeháza udvarán a végzősök kerültek a középpontba, ahol ünnepi hangulatban zárult életük egyik meghatározó szakasza. A hagyományoknak megfelelően az ünnepség első állomásaként a középiskolák igazgatóival és osztályfőnökeivel találkoztak a Garai élménypincében. A közös kocintás során köszönetet mondtak a pedagógusoknak azért a türelemért, odafigyelésért és elhivatottságért, amellyel éveken át támogatták és kísérték tanítványaikat. Az eseményen elhangzott, a tanárok munkája nélkül a fiatalok nem állhatnának ilyen magabiztosan életük következő nagy állomásának küszöbén. Az esti programon már a végzős diákoké volt a főszerep. A Vármegyeháza udvara megtelt ünneplő fiatalokkal, zenével és jó hangulattal, akik együtt búcsúztak a középiskolás évektől. Az ünnepi köszöntőben arra biztatták a végzősöket, hogy akik tanulmányaikat más városban folytatják, vigyék magukkal Szekszárd jó hírét, gyarapodjanak tudásban és tapasztalatban, ugyanakkor soha ne feledjék, honnan indultak. Kiemelték, a város mindig visszavárja őket, hiszen a jövőben megszerzett tudásukkal, ötleteikkel és lendületükkel közösen formálhatják Szekszárd jövőjét. Az ünnepség végén gratuláltak minden végzős diáknak, és sok sikert kívántak nekik a továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz, valamint az előttük álló új kihívásokhoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! 2 minden hétköznap a Paks FM-en.
2: Hey yo, big wave! Itt a Mike-on!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez bizony az élesztő reggel 6 óra után, pontosan 7 perccel 2026. június 29-én hétfőn Péter és Pál neve napján. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Strasser Andi vagyok, és ma reggel szokás szerint én hozom az ébresztő élesztőt sok-sok vendéggel, témával, és lehetőleg egy túlélő reggellel, túlélő nyári slágerekkel. Azt hiszem, hogy most már senki semmit más nem szeretne, csak ezt a, hát reméljük, hogy csak két napot túlélni. Remélem, hogy mindenkinek sikerült valamilyen formában hűtenie magát, lehűtenie magát hétvégén, bár akinek nincs légkondicionáló berendezése a hálószobájában, a házában, a lakásában, annak valószínűleg nehezebb volt az éjszaka. Rendkívüli meleg volt az éjszaka folyamán is, nem volt az éjszakának egyetlen egy olyan pontja sem, amikor úgy igazán lehűlt volna a levegő. Akik nyitott ablaknál aludtak, azt ezt érzékelték úgy, hogy úgy kívánok mindenkinek jó reggelt és nagyon jó készülődést, hogy esetleg egy langyos kávé majd segít felébredni és feléleszteni mindenkit, mert hogy ma is munkanap van a legtöbbeknek. Akik esetleg a mai napon kezdik a jól megérdemelt szabadságot, azoknak nagyon jó szabadságolást, esetleg nyaralást kívánok, mindenki másnak pedig kitartást, jó munkát, tehát hogy ki hova teszi a gyereket, az ugye megint más kérdés. A mai nappal újabb tábor hetek nyílnak meg itt a városunkban és a környéken. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kisgyermek vagy nagyobb gyermek megy táborba. Esetleg van még ügyeletes ellátás, ügyeletes napközi, ha lehet így mondani, bizonyos iskolákban, óvodákban, szóval ki, bárkinek bárhol is legyen dolga. Hát nyári öltözéket kívánok mindenek előtt, tényleg, és fejfedőt, egy kicsit az utcán sétálunk, már le tudunk égni, olyan értelemben, hogy ha mondjuk 10-15 percet kell a tűző napon gyalogolni, az már megpiríthatja a vállakat, úgyhogy amikor gyalogoltok, mindig keressétek az árnyékos helyeket, ez is nagyon fontos, akár Paks fő utcáján is mindig az árnyékos részen sétáljatok, illetve ott haladjatok, és hát remélhetőleg akik autóznak, nekik is lesz légkondi, vagy lehúzott ablak, valami segítsen benneteket. Nagyon meleg lesz a mai nap folyamán is, és akkor kezdjük az időjárás jelentéssel. Az applikációm azt mondja, hogy Paksnál 16 órakor lesz a legmelegebb, 39 fok, előtte 38 várható már 14 órától, 13 órakor 37, így szépen lassan haladunk visszafele. A reggeli órákban egészen reggel 8 óráig már 28 fokig meleg majd a levegő, jelen pillanatban 25 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. A holnapi nap egyébként állítólag még melegebb lesz, még 1-2 fokot ráhúz az időjárás, és szerdától ígérik az enyhülést, ami inkább csak szerda estétől, csütörtök hajnaltól fog megérkezni, ezt úgy megsugom, de ha igaz az, hogy csütörtökön már csak 30 fok lesz, esetleg 29, ahogy úgy igazán ígérik, akkor már nagyon-nagyon-nagyon fogunk neki örülni, szóval 40 fokok várhatóak a mai napon is, így készülődjetek. Egyébként 3-as fokú, vagyis a legmagasabb fokú hőségriasztásban van részünk az ország teljes területén, illetve az összes vármegyére értendő a riasztás továbbra is, és hát nem vagyunk egyedül, ugye, ha figyelitek a híreket, akkor lépten nyomon az jön szembe, hogy egész Európa szenved a melegtől, a hőkupola itt van még mindig felettünk. Na majd megnézzük egyébként ezt is a ma reggel folyamán, hogy egészen pontosan miről is van szó. Meg kell tanulnunk ezt a jelenséget is, úgy látszik, a klímaváltozásunk egyik új jelensége, de vajon mennyire új, mikortól használják a meteorológiai világszervezetnél ezt a kifejezést, egyébként elárulom, több évtizede, hol használták először. Ezekről is lesz szó ma reggel, és akkor lássuk, hogy még miről Nos, július első hetébe lépünk, és ezen a hétvégén július első hétvégéje lesz, ami azt jelenti, hogy bizony jön a Gastroblues Fesztivál. A mai napon tulajdonképpen megkezdődik a Gastroblues Fesztivál a klubkoncertekkel, és ugye az első napokban mindig paksi fellépőket lehet hallani a Gastroblues klubban. Az első fellépő, amely formáció tulajdonképpen megnyitja az idei 2026-os Gastroblues Fesztivált, az a Charlie Firpo Blues Band lesz, úgyhogy a fesztivál nyitó zenekarának két frontembere, Fejl Gábor zenekarvezető és Son Virág énekesnő érkeznek reggel 7 órára hozzám. Egyébként, bár nagyon korai az időpont, azt ígérték Gáborék, hogy lehet, hogy lesz egy kis dzsemmelés, vagy egy kis éneklés itt a kora reggeli órákban, adnak ízelítőt abból, hogy az esti klubkoncerten mi várható, tehát a Gastroblues Fesztivál a mai napon nyitja kapuit, ezzel biztos fogunk foglalkozni, ha más nem 7 óra után. 7:30 után körülnézünk egy kicsit Svájcban, ugyanis egy svájci atomerőművet látogatott meg az idei szakmai útján júniusban a TEIT, vagyis a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. Gáncs István Tengelic polgármestere, a TEIT alelnöke, és Weiger György Györkönyv polgármestere egy sajtótájékoztató keretein belül számolt be múlt egy csütörtökön arról, hogy mit tapasztaltak. Az ottani polgármesterekkel beszélgetve mit tapasztaltak például arról és azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mennyiben kiváltságos egy olyan területnek a lakossága bizonyos értelemben, amely úgymond befogad nukleáris létesítményt. Mindenféleképpen tanulságos interjúkat hozok 7:30 után ezzel kapcsolatban, és valószínűleg nem fogom tudni megállni, hogy kommentáljam is. 8 óra után világbajnokok érkeznek hozzám, 3 világbajnoki aranyat hozott el a májusi World Fighters Corporation világbajnokságról. A Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület, tehát thai boxolunk majd 8 óra után. Az egyesület vezetője és edzője Ördög Péter, és 2 világbajnok érkezik. Balassa Niki, aki mindössze 15 évesen lett világbajnok, és Müller Gergő, állítólag 23 éves, jól kifaggattam a fiatalokat már előre, hogy mire számítsak, hogy fogunk-e ütni, az is kiderül. 8 óra után minden esetre szexedi tájboxosok világbajnokok érkeznek. 8 óra, illetve 8:30 után pedig egy nagyon érdekes interjúra készülök szintén. Katarina Pivnicki, egy vajdasági óbecsei fiatal 17 éves lány, aki az elmúlt fél évben, egy évben sorra nyeri a zenei tehetségkutató fesztiválokat. Egyébként ő nyerte meg a zenekarával a tavalyi paksi amatőr pop-rock jazz fesztivált is, a zentai Zenta Art tehetségkutató fesztivált, és a többit is fel fogjuk sorolni. Elképesztő Karinának a hangja, ahogy gitározik, hallani fogjátok, elképesztő, ahogy ő zenél. Magyarul fogunk tudni egyébként beszélgetni telefonon keresztül, mert hogy vége a sulinak, és most már végre ráír, úgyhogy 8:30 után megismerkedünk vele, és hát fantasztikus zenei élményben lesz részünk, ezt már előre mondom. Szóval nagyon jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, és hát ami a zenéket illeti, én bekészítettem, Aiko-Aikoval kezdtem az óra elején, bekészítettem a legjobb nyári slágereket, illetve a legbeszédesebbeket, természetesen Gáspár Lacéra gondoltam rögtön, amikor beléptem a stúdióba, be is kellett tisztítani a légkondit, már reggel 6 óra után. Kitartást kívánok mindenkinek, és nagyon jó reggelt!

Fülett és forró a mai nap is, így lesz ez. Kitartást kívánok már most előre mindenkinek, és hát nem tudom, hogy ki hol tudta magát hétvégén lehűteni. Elképesztő, hogy egyébként bizonyos rendezvények, hogy is mondjam, nem fogadtak kevesebb látogatót, csak azért, mert 35-40 fokos hőmérséklet volt sok helyen, még este 6 órakor is, például szombaton a Györkönyi Zegabó nagyon jól sikerült, általában rengetegen voltak, és nagyon jó volt a hangulat. Harmad Gabi és Graca Levi kollégáink egy-két videótudósítást is közzétettek a rendezvényről a Facebook oldalunkon. Gabi és Vivi tegnap Budapesten bulisztak, úgyhogy Vivinek az élmény beszámolóját 9 óra után meg is fogjuk hallgatni. Ami pedig a strandokat illeti, hát alacsony a Duna, mi nekünk a túlpartra volt szerencsénk átmenni, hát kisebb szigetek is kialakultak ott a Fővenyen, ha lehet így mondani, és igazi beach hangulat volt a Duna-Szentbenedeki pillangó strandon. Egy biztos egyébként, a mai napon is rendkívül jó vízhőmérsékletekre lehet számítani. A Duna Mohácsnál 27 fokos, Bajánál 26, szerintem Paksnál is volt annyi. A Tiszánál szintén 26 fokos vízhőmérsékletet mértek Szegednél. Ami a Balatont illeti, hivatalosan 27 fokos vízhőmérsékletet mértek a tegnapi napon, de a Szelidi-tónál már 28 fokos a tóvize, a Fertőtónál és a Tiszatónál 28, illetve 26, és hát nagyon-nagyon jó a vízhőmérséklet a tengereknél, a Krétánál a strandokon 26 fokos vízhőmérsékletet mértek, az Adriai-tenger Olaszországban Rimininél 27 fokosra melegedett, ami egyébként viszonylag magasnak számít, általában a 24 a csúcs az Adriánál. A horvátországi Dubrovniknál 25 fokot mértek, a bolgár tengerparton Várnánál 24 fokot, és akkor nézzük még, hogy van-e extrém Egyiptomnál, Dahabnál 26 fokos tengervízhőmérsékletet mértek a strandoknál, úgyhogy ezek a legfontosabb adatok. Egyébként jó is, hogy egy picit vizezzünk, ugyanis nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy azon kívül, hogy Péter és Pál neve napja van, Isten éltessen mindenkit, ez a nap a Nemzetközi Duna nap, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére, egyébként 2004 óta minden évben június 29-én ünnepli 14 dunamenti ország a Nemzetközi Dunanapot. A dunamenti kultúra és élővilág, ezt ünnepeljük ilyenkor, és nyilván megemlékezünk arról, hogy vigyázni kell Európa második leghosszabb folyójára, az első ugye az oroszországi Volga. Németországban a Fekete-erdőben ered, ezt tudjuk, és a Fekete-tengerbe torkollik. Fontos nemzetközi hajóút is a Duna, bár megmondom őszintén, hogy tegnap a Duna-Szentbenedeki strandról pont azt néztük, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy nem is értjük, hogy hogy tudnak a nagy utasszállító hajók még egyáltalán közlekedni. És hát ugye azért nevezik a világ legnemzetközibb folyamának, mert 10 országon halad keresztül, viszont további 7 országot érint a vízgyűjtő területe, nagyobb városokat, fővárosokat szel át, Bécs, Pozsony, Budapest mellett Belgrádot is, úgyhogy a Dunánkkal fogunk majd még a mai nap folyamán foglalkozni, és hát nagyon jó fürdőzést kívánok azoknak, akik a Dunát választják majd akár a mai nap folyamán, a délutáni órákban, vagy munkaidő után, ha van idő egy kicsit csobbanni, arra viszont mindig ügyeljetek, hogy csak és kizárólag olyan helyen fürdőzzetek a Dunában is, ahol szabad és megengedett, Paks partjainál továbbra is tilos a fürdőzés. Ami még a hőségriadónkat illeti, nagyon fontos, hogy az Útinform is napok óta arra hívja fel a figyelmet, hogy ezekben a napokban hosszabb útra, de akár csak egy Paks Budapest vagy Paks Pécs útra is
Csak úgy induljunk el, ha elegendő üzemanyag van az autóban, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha bárhol torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved valaki, akkor mindenképpen legyen nála a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, esetleg ha hosszabb megállásra kényszerülne bárki is, fel legyen készülve. Egyébként tényleg az a helyzet, hogy víz nélkül már 30 kilométerre sem érdemes elindulni. Én tegnap is így jártam, amikor átkocsikáztunk a Tomori Pál hídon Dunaszent Benedekre, hogy úgy voltam vele, hogy víz nélkül már 30 kilométerre, ivóvíz nélkül az autóban, már 30 kilométerre se megyek el, úgyhogy cselekedjetek így, legyen nálatok víz. A jó kis nyári slágereket pedig akár az utazáshoz, akár a reggeli készülődéshez én szolgáltatom. Mindjárt 7:30, Robi hozza majd a híreket, de előtte zenélünk.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el vasárnap, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez, olvasható a cég hivatalos oldalán. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a Paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Szélsipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerinte mi a legjobb a munkájában.
2: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszélyek körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák. Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A Paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag program kínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

Kid Rocktól az a Summer Long megunhatatlan 2008-as a sláger és egy igazi belevaló nyári country dal tulajdonképpen, ami indította a fél hetes hírek után a zenei átápot. 6 óra 39 perc van egészen pontosan, június 29-e hétfő, egy olyan hét, amikor be fogunk lépni méghozzá a szerdai napon a július hónapba, és azt ígérik, hogy szerdától jön majd egy kis enyhülés, de lehetséges egyébként, hogy az inkább szerda estétől csütörtök hajnaltól fog bekövetkezni, viszont ha valóban 10 fokot zuhan majd a hőmérséklet 40-ről 30-ra, akkor az igazán jól fog esni. Kitartást kívánok mindenkinek a mai napra is. 26 fokos a hőmérséklet itt Pakson a stúdiónál, így reggel fél hét után. 39 fokot jósolnak Paksra. A kora délutáni órákban ez lesz a legmagasabb hőmérséklet. A tűzőnapon 40 fölött lehet majd számítani, és hát az ország több pontján is 40 fok feletti hőmérsékletre. Ezek a legfontosabb információk. Tart a legmagasabb fokú hármas számú hőségriasztás. Bármivel is legyen ma dolgotok, vigyázzatok magatokra, sok folyadék, lehetőleg víz, csapvíz vagy mentes víz, lenge, nyári öltözék, és hűsöljetek, ahogy és ahol csak tudtok. Akinek pedig mindenképpen fontos elintézni valója van, és ráadásul még dolgozni is kell, azoknak kitartást kívánok, bárhol is legyen a munkában a helyetek. Remélhetőleg mindenkinek lesz ideje és lehetősége konkrétan légkondi mellé húzódni, mert az a mai napon majd ránk fér. Hát itt van még mindig a hőkupola felettünk, és fél hét előtt pont említettem, hogy vajon mennyire van új kifejezéssel, meteorológiai kifejezéssel dolgunk. Tulajdonképpen én emlékszem, hogy tavaly is volt hőkupolás időszakunk, akkor még talán annyira nagyon nem voltunk rá cuppanva erre a történetre, de most biztos vagyok benne, hogy egész Európa megtanulja, hogy mi a hőkupola jelensége, ahogy annak idején a sáros esőt is megtanultuk. Szóval minden bizonnyal egyébként a klímaváltozásnak egy új kifejezéséről van szó, de érdekes, hogy már az 1960-as években használták ezt a kifejezést, illetve egészen pontosan 1969-ből ismert a legkorábbi írásos említése a hőkupolának, angolul heidome egyébként, meteorológiai jelenségről van szó, és definíciója szerint ugye a légkörben megrekedt hőséget lefelé préselő magas nyomású anticiklonról van szó. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém napokig vagy hetekig egy helyben vesztek hosszantartó hőhullámok leírására használják, ami pedig az utóbbi éveket illeti, hát tulajdonképpen a kifejezés népszerűsége vagy gyakorisága 2021-től áll fenn, ugye amikor az észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején mondhatjuk, hogy robbant be a köztudatba a hőkupola kifejezés, de például az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan csak 2022 márciusában vette be a szak szótárába. Egy biztos, az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Tegnap pont ezen gondolkodtam, ahogy autóval hajtottam, illetve haladtam a strand felé, hogy le tudjunk hűlni. Hűsíteni akarom magam a pokoli hőmérséklet miatt, amit egyébként azzal okozok, hogy autóval közlekedek, ami káros anyagot bocsát ki. Tudom, hogy pici pont vagyok, de tulajdonképpen egy nagyon érdekes ambivalens érzés
lett rajta múrrá, szóval hűsítsétek magatokat a mai napon is, akár hogy is lesz rá lehetőségetek. Most folytatjuk a zenékkel, aztán ránézzünk arra is, hogy milyen program lehetőségek lesznek ezen a héten. Forró nyár ide vagy oda, a mai nappal megkezdődik a Gastro Blues Fesztivál. Ezen a hétvégén lesz két napon keresztül Simon Tornya városnapja, városnapi rendezvénysorozata, többek között Zaporozsec és Charlie koncerttel, úgyhogy hőség ide vagy oda, a rendezvények jönnek, és a júliusi első hétvégén is remek koncert és kikapcsolódási lehetőségeket hoznak, úgyhogy ezzel is foglalkozunk hamarosan.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A forróság ellenére bőséges kikapcsolódási lehetőségben lesz részünk ezen a héten, ugyanis megkezdődik a mai nappal a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál Pakson. Blues, jazz, rock és gasztronómia, valamint borbarát találkozó a szokás szerint. Hétfőn mindig klubkoncertekkel kezdődik a programsorozat. Ma este 18 órakor a Gastro Blues klubban, a Charlie Firpo Bluesben lép fel a paksi zenekar két tagja, Virág és Fejl Gábor. 7 óra után lesz egyébként vendégem, és akkor adunk egy kis ízelítőt a ma esti koncertből. A paksi zenekarok közül holnap este 6 órakor a Silent Zone lép fel Bese Dórival és Harmad Gavival az élen. Szerdán 18 órakor a Beatback, aztán csütörtökre van kiírva az Alice in Wonderland és a Blues Trappers. Itt Kovács Alice énekesnőre kell gondolni, az ő énekes női főszereplésével csap majd a húrok közé a Blues Trappers. Pénteken pedig a klubkoncertek mellett már az Ase csarnok is nyitja a kapuit, a Tűzrókák, a Tűzkerék XT, Szebényi Dániel és barátai, valamint Takács Tamás Blues Band koncert várható. Szombaton a Puff Street Band, a Paksi Pro Artis, a Lafoka Művészeti Iskola tanárainak és növendékeinek koncertje után a Tornocki L Axis és a Kőbányai Zeneiskolások, valamint a 21 éves külföldi sztárvendég Toby Lee ad majd koncertet, valamint Queen Tribute zenekar zár majd szombaton, vasárnap pedig az ingyenesen látogatható szabadtéri koncertek sorában fellép majd Benkő Zsolt többek között Kelemen Angelikával. Szóval a héten Gastro Blues Fesztivál, nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Szintén ezen a héten lesz Simontornya városnapja, illetve városnapi programsorozat, mert hogy pénteken és szombaton is lesznek programok. Zaporozsec koncert lesz pénteken 21 órától Simontornyára a vártéren, de Komonyi Zsuzsi is fellép, ő július 4-én szombaton este 48-tól, és Charlie koncert lesz a nagy attrakció szombaton este 21 órától, tehát Simontornyán a vártéren, és a belépés teljesen ingyenes. Két programra nézzünk még rá. Július 5-én, vagyis vasárnap Kalocsán a Mesztelen Igazság című darabbal érkeznek budapesti színésznők. Kalocsán az érsek kerti szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik majd az előadás, és július 24-én pénteken a Paksi Erzsébet nagyszállodánál lesz az a szabadtéri mozi, amely során levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet, ide is mindenkit szeretettel várnak.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Paksfm Summertime.

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, arról viszont igen, hogy több helyen is forgalomkorlátozásra lehet számítani a mai napon is. Paks és Nagydorog között például a 10-es kilométer szelvénynél útépítők dolgoznak majd a mai napon, úgyhogy ott útszűkületre kell számítanotok. Az M6-os autópályán Pécs felé, Bátaszék után a 177-es és a 178-as szelvények között lezárták a Pécs felé vezető sávokat aszfaltozás miatt, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es szelvénynél a csomópont építése miatt mindkét oldalon útszűkületre kell továbbra is számítani. Az 56-os főúton Szekszárd átkelési szakaszán fenntartási munkákat végeznek, a 2-es és a 6-os szelvények között egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. A 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es szelvénynél továbbra is tart a vízvezeték javítása, a fél útpályát felbontották. Szekszárd és Nagydorog között a 63-as főúton visszanyírják az útmenti növényzetet, az 1-es és a 15-ös szelvények között útszűkület nehezíti majd a haladást a mai napon, ami pedig Bács-Kiskunt illeti, az 51-es főúton Taksony és Tas között szintén az útmenti növényzetet gondozzák majd a mai napon, a 26-os és az 55-ös szelvények között lassan mozgó munkagépre kell majd figyelemmel lenni, illetve tisztítják a burkolatot több helyen is, például Baja elkerülő szakaszán. És még egy információ az 52-es főútról, Fülöp Szállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak a mai napon is, az aktuális munkaterületnél fél útpályás útlezárásra kell számítani, ami pedig még nagyon fontos, és többek között az Útinform is felhívja rá a figyelmet, hogy a hőségriadó miatt ezekben a napokban fokozottan figyeljetek vezetés közben. A szembetűző nap ronthat határozottan a látási viszonyokon, ezek mellett pedig csak is kizárólag elegendő üzemanyaggal induljatok el. A kocsiban mindig legyen ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő, nedves törölköző is, arra az esetre a torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, és a tűző napon kéne az autóban vesztegelni, illetve ha valaki valamilyen betegségben szenved, akkor mindig legyen nála több, nagyobb mennyiségben, elegendő mennyiségben gyógyszer, szóval vigyázzatok magatokra.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. For Africa. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték.

0: Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tetőző hőség miatt mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. A kormányfő vasárnap délutáni bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli meleg miatt a kabinet minden egyéb munkáltatót is arra kér, hogy lehetőség szerint biztosítsák a home office-t a dolgozóknak. A kormány emellett azt javasolja, hogy ahol csak lehet, halasszák el a szabadtéri kinti munkavégzéseket. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a Paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Szélyes Sipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerintem mi a legjobb a munkájában.
3: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
2: Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os klasszisa, Pupréka, igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammadalieva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a Vigaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes hetedik hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE dzsúdósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten dzsúdózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető jukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pont mennyiséget.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gáz neki, és indulj a te nyári utitársattal, a Paksfm-mel. Paksfm. Összeköt.

0: Millás FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol nyomtuk a gázt, és meg sem állunk egészen addig, ameddig el nem kezdődik és el nem startol a Gastroblusz Fesztivál. Nálunk tulajdonképpen most a következő percekben, mert hogy a ma esti első fellépő, a zenekar, Paksi zenekar, amely megnyitja a Gastroblusz Fesztivál kapuit tulajdonképpen, és a húrok közé csap, a zenekar két tagja itt van velem. Son Virág, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: A Charlie Firpo Blues Bandről van szó, és Fejél Gábor is velünk van a zenekar.
3: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: Na, hogy vagytok, hogy vagytok? Gastroblusz Fesztivál start, indul, Virág!
2: Én jól érzem magam, köszönöm!
1: Izgalom van ilyenkor, vagy hogy?
2: Bennem van, igen.
1: Én tudom, hogy benned van, főleg, van, hogy van. Reggel hétkor megkértük, hogy gyere is énekelj.
2: Igen.
1: Mert hogy erre is sor fog kerülni. Gábor, egy kicsit fáradtan jöttél be reggel.
3: Igen, mintha nem a régi volnék. Nekem kemény hétvégén volt, ugye mi most játszottunk a Zegabón is a másik zenekarral, a Silent Zone-nal, úgyhogy én még heverem.
1: És tegnap már este a Gastroblusz klubba, vagy...
3: Így van, tegnap már pakoltunk, úgyhogy hazapakoltunk Györkönyvből, és már pakoltunk be, úgyhogy már össze vagyunk szerelve.
1: A Gastroblusz klubban tehát ma este 6 órakor lesz a kapunyitás, és azt mindig elfelejtjük mi is mondani, este 6-kor, de mindig elfelejtjük mondani, hogy igazából a húrok közé akkor hány órakor csak?
3: Este 8-kor.
1: Este 8-kor.
3: Pontosan kezdünk.
1: Jó. No, kedves paksiak és paks környékiek, tehát startol a Gastroblusz Fesztivál, mert hogy ezen a héten már július első hétvégéje, és ugye megszoktuk, hogy ilyenkor van a fesztiválunk. Virág, hát mire számíthatunk ma este?
2: Hát mindenképpen a megszokott blues rock soul dalokra, és ezen kívül hoztunk két újdonságot, két rock and roll számot, wow, táncos lábúaknak, úgyhogy szerintem nagyon pörgős kis koncertnek érkezik, és reméljük olyan jó hangulat lesz, mint a múzeumok éjszakáján is.
3: És ki is tettünk magunkért, mert adásul most néztem a setlistet, hogy 26 dalt fogunk játszani.
2: Igen. Úgyhogy, ha bírja a közönség, és végig tudjuk játszani.
1: Várjatok, ezek ilyen Beatles-féle kétperces
3: nem
1: dalok.
3: Nem.
2: Nem.
3: Úgyhogy ez nagyságrendileg egy olyan 2,5 óra kb.
1: Az igen, az igen.
3: Több mint 2, az biztos.
1: Jó, jó lesz ez.
2: Jó lesz egy szünet.
3: Persze, szünettel fogjuk játszani.
1: Oké. Okay. Egyébként, ami a rock and roll-t illeti, Virág, miért pont azt a két, tehát direkt a táncos lábúak miatt akartatok
2: igen,
1: behozni?
2: Igen, ezt a Gábor ötlete volt, uh-huh, tehát a Gábor találta ezt a két számot, és igen, azért, hogy több olyan szám legyen, ami pörgős, táncos.
3: Aha. Sokszor kérték már tőlünk igazából, hogy játszunk ilyen pörgősebb dolgokat, meg általában a koncertek hogy nagyjából második felére bemelegednek az emberek, és akkor már óriási táncolás van.
2: Hát meg az utolsó számoknál állnak hát föl,
3: ott
2: és
3: igen,
2: több ilyen pörgős van, akkor talán igen, előbb észbe kapnak.
1: És mondjuk el, ha valaki nem ismerné, a Gastroblusz klubban azon a kis pici helyen is hihetetlen nagy bulik tudnak lenni, és kint hát a teraszon is, meg akkor az utcán is esetleg.
2: Hát én nagyon szeretem ezt a klub hangulatot, ami ott van. Tehát ilyen családias mindig.
3: Meg nagyon jó atmoszférája van, tehát az, amikor az ember egy ilyen pici helyen játszik, akkor ott van a közönség közvetlenül. És annyira lehet érezni, ahogy mennek az energiák ide-oda. Igen. És hát ez az embert eszméletlenül spanolja fölfele, és ahogy spanolódsz, ugye húzod magaddal a közönséget is, és ez az egész oda-vissza, egy ilyen oda-vissza dolog, és akkor a végén fölrobban minden.
1: Igen, és egyébként az az elképesztő, hogy nem számít, hogy hétfő este. Tehát ezt annyira jó kitalálták Gárdai Gyuriék annak idején, tehát simán elkezdődhetnek hétfőn este a klubkoncertek, egyszerűen mindenki ott van, és már érezni akarja. Hát én tudom, meg hát ti is tudjátok, tehát vannak paksi családok, korunkbeliek, akik hát ezt a hetet, ez el van intézve a gyerektől elkezdve mindenki, minden koncerten ott akar lenni, minden koncerten ott akar lenni. Visszatérve a ma esti koncertetekre, egyébként ugye a Charlie Firpo Blues Bandtől megszoktuk, hogy feldolgozásokat hoz. Mire számíthatunk? Milyen előadók slágereit hozzátok, zenét, Gábor?
3: Hát gyakorlatilag, akitől ugye nagyon sokat játszunk, nem véletlenül ugye ő Bess Hart, és ráadásul most jönni is fog jövő héten, nem? Két hét múlva, 16-án Veszprémbe, úgyhogy testületileg vonulunk is megnézni.
2: Igen.
3: Őtőle játszunk nagyon sok dalt.
1: Ugye jegyezzük meg, hogy ugye egyébként Gátai Gyurék voltak az elsők, akik évekkel ezelőtt először Magyarországra elhozták.
3: Hát az a helyzet, hogy azt félig meddig én sírtam ki.
1: Jaj,
3: egyik
1: hát
3: alkalommal egy pult mellett. És szerencsémre ráadásul pont turnét szervezett a következő évre, amikor én erről beszélgettem még a Gárdai Ádival, és akkor hát el is hozták. Úgyhogy nagyon boldog voltam, mert a kedvenc énekesnőmet akkor még a Hásva utcában laktam a szülőknél, úgyhogy kettő utcát kellett lesétáljak konkrétan, ahhoz, hogy megnézzem a kedvenc énekesnőmet.
1: Jó, figyelj, akkor ezt betudjuk neked, de tényleg elképesztő énekesnőről van szó. Ugye szoktuk mondani, hogy a magyar beszártunk pedig Sonvirág.
3: Itt így van, ő a magyar hangja.
1: Személyesség, magyar hangja, igen, személyesen. Na igen, tehát beszártot tudom, hogy sokat játszotok.
3: Jeff Healy-t játszunk, ugye, akkor játszunk, most Joe Bonamassa éppen nem lesz.
2: Joanna Shaw Taylor.
3: De Joanna Shaw Taylor-t is játszunk, tőle is hozunk új dalt is. Igen, akkor Kenny Wayne Shepherd, Dan Petlansky, hát elég híres gitárosok. Anna Popovics, ő szintén gitáros hölgy, ugye szerb gitáros hölgy.
2: És ő szintén volt.
3: Ő szintén volt már itt, a Joanna Shaw Taylor is volt itt már kétszer.
2: Sőt, azt nem tudtam.
3: Jó, most így nagyságrendileg hirtelenük jutottak eszembe, igen, de igen. Hát 26 dal, úgyhogy...
1: 26 dal. És akkor a stílust, illetően csak ha valaki esetleg nem ismerné a Charlie Fairport Blues Bandet, bár nyilván csak a rajongóitok ott lesznek, akkor tele lesz még
3: hát igen.
1: A fő utca.
3: Szerencsére nagyon jó kis táborunk van itt Pakson már, úgyhogy hát azt mondhatom, hogy minden alkalommal, amikor ott játszunk, tele van.
1: Igen, abszolút. És akkor blues és rock, akkor maradunk ennél.
3: Tehát rock blues most... gyakorlatilag, én azt szoktam igen. Erre mondani, mert tehát nem ez a nagyon tradicionális blues, inkább elmegy már a rock zene irányába, tehát ez egy dallamosabb, populárisabb, megfoghatóbb, vagy sok mindenki számára megfoghatóbb része a bluesnak, én azt gondolom. Uh-huh. Jó kis dallamokkal. Hát ugye nagyon sok énekesnőt játszunk, és az énekesnők általában azért ilyen populárisabb dallamívekkel dolgoznak, úgyhogy...
1: Hát miután van egy ilyen fantasztikus énekesnőtök, mint a Virág, lehet is ehhez igazodni.
3: Hát ráépült a zenekar gyakorlatilag, amikor annak idején ezt én kitaláltam, hogy szeretném, akkor az már egyértelmű volt, hogy a Virág jön énekelni.
1: Találtál egy jó énekesnőt, és azt mondta, hogy neki csinálok egy zenekart.
3: Így
1: tessék,
3: van.
1: Így történt. Virág, 26 dal, mi lesz a kedvenced?
2: Hú, hát a kedvencem az pont az egyik legkis elmerülősebb dal, a Szimedám. Azt én nagyon szeretem.
1: De... Ki az eredeti előadó?
2: Nosztalgia 77 formáció, aha. Egy ilyen jazz formáció. Angolok ők, azt hiszem.
3: Én nem tudom.
2: És José Pate énekel. Nagyon szeretem azt a számot. De tehát... sok kedvencem van, de ez az egyik legkedvesebb.
3: Ez egy ilyen kis lágy.
2: Ez egy ilyen lágy. Ezt az elejére raktuk a repertoárnak, aha. Hogy ja, hát ne abba a végére, hogy leüljön az egész.
3: Igen, és ami újdonság például, hogy most már játszunk Adélt is például.
2: Jaj, tényleg.
3: Rolling in the Deep, ezt elárulhatom.
1: Aha, rajta lesz?
3: Rajta, igen, rajta listán. Van a listán.
2: De rajta jó. Van a listán.
1: Jaj, de jó. De nem lehet, hogy ezt már hallottuk tőletek?
2: De hogy nem, ezt hallottuk, ez nem új.
1: Tehát játszottátok
3: decemberben.
2: Decemberben.
1: A blues
3: decemberben, a blues karácsonykor játszottuk először, igen.
1: Igen, abszolút megvan.
2: Meg most a múzeumok éjszakáján is.
1: Meg a múzeumok éjszakáján is, szuper. Jó, na figyeljetek, hoztatok egy kis meglepit, mert hogy természetesen ha már jöttök, akkor 7 óra ide vagy oda, egy kis ízzelítővel érkeztetek. A hallgatóknak el kell mondjam, hogy Gábor kezében gitár.
3: Igen, de este dobolni fog. Ő az új szerelem, az nagyon a helyzet, szép. Januárban vettem, és hát... Fölmentem, ezt gyorsan elmesélem, fölmentem dobszerkót nézni, és egy gitárra jöttem haza.
1: Így van ez a jó öreg zenészeknél. Kénytelen igen. Vagy akkor egy hét múlva visszamenni.
3: Hát, majd meglátjuk, mert az egy nagyobb
1: kicsit gyűjtögetni
3: jellegű.
1: Kell.
3: Igen, az egy ilyen sok nullás projekt. Azt még átgondolom, de szerettem volna már egy elektroakusztikus gitárt, ráadásul most a Silent Zone-ban meg átkerültem gitáros posztra, úgyhogy ez jól is jött ki. Mert hogy akkor most dobolhatok és gitározhatok is, úgyhogy bár a gitárt előbb megvettem, mint ez kiderül, de így akkor jó az ürügy. Abszolút. Hogy ezért kellett.
1: Abszolút, miközben egyébként vannak még tagok a zenekarban, és erről még fogunk beszélni, de akkor én azt mondom, hogy konferáljátok fel, mit fogtok most játszani, miből kapunk ízelítőt, Virág?
2: The Lucky One, Sue Foley és Jimmy Vaughan?
3: Jimmy Vaughan, igen. Ő a Stevie Ray Vaughan-nak a
2: testvére. De öcse vagy bátyja?
3: Azt nem tudom. A bátyja, ha jól emlékszem. De nem
2: a gitáros.
1: Igen, és a dal címe?
2: The Lucky One.
1: Ja, The Lucky One, ez a dal cím. Oké, jó. Akkor én azt mondom, hogy kezdtetek, tehát, kedves hallgatóink, a Charlie Firpo Blues Band, a Paksi zenekar, amely ma este megnyitja a Gastro Blues Fesztivált itt van a stúdióban, és élőben következik Fejér Gábor és Son Virág. Tessék!

0: Igen, ez igen. Köszönjük szépen a Charlie Pippo. A Charlie Pippo Blues Band. Köszönjük így reggel 7 óra után. Ezt annyira szeretem, amikor a Paksi zenekarokat rá tudom venni. Nem számít, hogy hány óra van. Valamit hozzunk már, ha már itt vagytok.
1: Ez még belefér.
2: Mondjuk szokott lenni egy kis nyomás azért, igen. Hogy ugye úgy jöttök, hogy...
0: Úgy jöttök, hogy... Így van, Fejl Gábort és Somvirágot hallottátok, és ez a dal elhangzik majd ma este?
2: Így van.
0: Okay, tehát
2: de az már a dobok mögött leszek.
0: Jó, oké, megjegyeztük, de gyönyörű az új gitáron,
2: Gábor. Köszönöm szépen.
0: Este 6 órakor lesz a kapunyítás, 8 órakor csaptok a húrok közé. 26 dal van a tracklistán, és azért azt mondjuk el még, hogy kik vannak még a zenekarban.
2: Mondod?
0: Virág?
3: A gitárosunk Fejl Dániel, vokál Bese Dóri, zongoránál Zsolnai Beatrix, a basszusgitáros Ulbert Péter, és aztán elmondtam, mi ketten.
2: És mi ketten, még ketten, így van.
0: És ti ketten még. Egyébként tényleg, Dóri mióta vokálozik? Most már tavaly is ő volt.
2: Tavaly volt, igen, mert a hugom még ugye építkeztek.
0: Fejl Dóri hugom.
2: Fejl Dóri hugom. És mellette még csinálta a pszichológiát, most diplomázott le.
0: Aha, gratulálunk.
2: Átadom neki, köszönjük szépen, és hát itt sok lett volna neki már a zenekar is, úgyhogy abban maradtunk, hogy akkor őt elengedjük, és a Bese Dóri megjelentkezett, hogy ő jönne szívesen. Igazából barteleltünk, mert én meg mentem oda.
0: Igen, a Silent Zone-ba.
2: A Silent Zone-ba.
0: Hát, Dóri is ugye azok közé tartozik, kedves férjével, Kovács Gergővel az élet, akik úgy elintézik, hogy akkor semmi más dolguk ne legyen a héten, csak igen, a Gastro Blues Fesztivál. Ami egyébként a fellépőket illeti a héten, kit vártok a legjobban? Gábor?
2: Nekem a kettő. Hát végül is három, mert most, hogy veled beszélgettünk, őt is nagyon várom. Az egyik, akit mindenképpen Takács Tamás, tehát őt imádom, mert óriási bulit csinálnak. A Tobi Lee, ugye, aki most az a fiatal srác, akiről beszélgettünk, aki most jön majd sztár vendégként, és hát nekem ugye nagyon jó barátom és a dobtanáromnak a zenekar, a Zombori Atusnak érkezik a Tornocki Olexesz, úgyhogy...
0: Igen. A Takács Tamás Dirty Blues Band, tehát a Takács Tamás Blues Band most már hivatalosan.
2: Igen.
0: Ugye majd pénteken este 10 órakor lesz az Ose Csarnokban Pakson.
2: Igen.
0: Aztán a Tornocki Alexis.
2: Ők 6-kor lesznek szombaton. És 8-kor lesz a Tobi.
0: És utánuk jön Tobi Lee, aki egy mindössze, hát igyekeztünk már többször elmondani, 21 éves brit srác, elképesztő hanggal és elképesztő gitár tudással, és ő lesz a sztár vendége úgy az ide Paksi Gastro Blues Fesztiválnak, hogy tulajdonképpen a Paksi Fesztivál hozza először ezt a srácot Magyarországra, miközben egyébként már nemzetközi hírnévre tett szert, elsősorban blues körökben. Na, úgyhogy erre lehet ma számítani. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Virág, lesz időd a három gyermek mellett még a héten.
3: Lesz, igyekszem, igen. Aha,
0: melyik estére?
3: Ja, a héten?
0: A héten? Hát hogy a koncert, hogy még valamire valahova
3: hát az a helyzet, hogy a középső fiam imád velünk jönni koncertekre, a Miske, úgyhogy már tavaly is úgy mentünk, hogy ő
0: de simán végig üli? Vagy végig táncolja?
3: Nem, vagy végig megy, jó, beszélget, intéz, jön, megy, igen, teljesen ismerik sokan, aha, úgyhogy ő vele fogunk szerintem így menni, uh-huh, amikor tudunk.
0: Amikor csak tudunk. Gábor, neked minden este kötelező?
2: Nekem minden este kötelező, sőt most gondolkodtam már, mert ideig úgy volt, hogy még a hetet végig dolgozom, de úgy döntöttem, hogy én már ezt nem bírom, úgyhogy szerdától szerintem. És elmegyek utána 2 hét szabadságra.
0: Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk, tehát a Gastro Blues Fesztiválhoz, amelynek kapuit, illetve amelynek zenekari sorát megnyitja ma a Charlie Firpo Blues Band, és nem elég belőletek, készítettem meg be egy dal tőletek, a Brand New Man-ről mit kell tudni?
2: Ő egy Anna Popovics dal, és ugye már említettem, hogy a hölgy már többször volt itt, egy gyönyörű szép gitáros hölgy, és eszméletlenül gitározik is, amellett, hogy nagyon csinos.
0: Igen, és most a Charlie Firpo Blues Band, illetve Somvirág énekesnő prezentálásában hallhatjátok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor este találkozunk.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, és várunk mindenkit sok szeretettel este.
0: A Gastro Blues klubban Somvirág és Fejl Gábor, a Paksi Charlie Firpo Blues Band zenekar frontemberei voltak a vendégeim.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Egy vadonatúj férfi.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren, írja az MTI. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre pedig 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a szekszárdi tankerületi központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Német Ildikó, a paksi Bezerédi általános iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a paksi Gazdag Erzsi általános iskola tanára, és Szélsipos Andrea, a paksi Deák Ferenc általános iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Német Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a paksi Bezerédi általános iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerintem mi a legjobb a munkájában.
3: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszélyek körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan kell egymással kommunikálni.
2: Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák. Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A Paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porral oltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott, az eset kapcsán személyi sérülés nem adott információt a katasztrófa védelem.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarra! állami telekommunikáció.
0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Dire Straits-es hangulatban a 7:30-as hírek után. 7:39 van. Üdvözlöm a most csatlakozókat is. Balesetmentes jó utat kívánok mindenkinek, és kitartást a nagy melegben. Már most így 8 óra előtt, 7:30 után, lényegében pár perccel 29 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és szerintem árnyékban van a hőmérőnk, de mindjárt ránézek. Egyébként 39 fokot ígérnek legmagasabb értékként Paksa délután 4 órára, de délelőtt 10-11 órára már 37-38 fok is lehet. Egyébként pedig ugye a 40 és 40 fok feletti értékeket ígérték mára és holnapra is az enyhülés, majd szerdától, illetve főként szerda estétől lehetséges, és ha minden jól megy, akkor szerdán és csütörtökön csapadék is várható. Ezek a legfontosabb híreink, hőségriasztásban vagyunk, túlélésre játszik mindenki, és higgyétek el, nem csak ti aludtatok éjszaka rosszul, sokan rosszul aludtak ezen az éjszakán is, főleg akik nem tudták megoldani, hogy légkondicionált helyiségben töltsék az éjszakát. Egyébként azt nem mindenki szereti, és nagyon sokan félnek ugye attól is, hogy megfáznak, szokták mondani, ugye szoktuk most már mondani, hogy nyáron lehet a legjobban megfázni. Minden esetre tényleg túlélésre játszunk, kitartást kívánok azoknak, akik a mai napon dolgozni mennek, illetve dolgozni indultak. Balesetről nincs hírünk, viszont arra folyamatosan figyelmeztet az Útinform is, hogy a szembetűző nappal lassabban nyomjátok a gázpedált, lassabban közlekedjetek. A napszemüveg egyébként ilyenkor azt szokták mondani, hogy segíthet, és mindenképpen úgy induljatok el rövidebb távolságokra is, hogy víz, ivóvíz mindig legyen nálatok. Ez egyébként a gyalogosokra ugyanúgy igaz, bár nyilván attól függ, hol gyalogol az ember, esetleg be tud egy boltba szaladni, hogy vegyen magához egy fél flakon vizet, lehetőleg mentes vizet, csapvizet fogyasszatok. Ezek a legfontosabb információk a mai hőség riadóhoz is, tehát kitartást mindenkinek. És további remek rádiózást, ma nyílnik a Gastroblues Fesztivál kapuja a Gastroblues koncerttel. Sonvirág és Fejél Gábor volt az elmúlt fél órában a vendégem, és folytatjuk a témákkal. Ígértem, hogy így 7:30 után ellátogatunk Svájcba, ugyanis idén is megszervezte a külföldi tanulmány útját a TEI-t, vagyis a Paksi Atomerőmű körzetében 16 település magába foglaló társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztő társulás. Onnan egyébként 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, a TEI-t elnöke, arról beszélt többek között a múlt heti csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy mit tapasztaltak az ottani polgármesterek, illetve az ottani közösség, amely tulajdonképpen befogadta a nukleáris létesítményt. Hogyan áll ezzel a kérdéssel, hogy áll ehhez a történethez, illetve az állami szektor hogy áll ahhoz a közösséghez, amely befogadott egy nukleáris létesítményt?
1: Kérdeztük ugye természetesen polgármesterekként a polgármestereket, a kint lévő polgármestereket, hogy ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtestület, azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelőbizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat a nap, ha kell, a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEI-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve. Egy érdekességet azért elmondanék, ami szintén a szakmai tanulmányt egy következő állomása volt, hogy elvittek arra a területre, ahol majd a a nagy aktivitású hulladékoknak az végleges tárlója lenne. Ez most jelenleg egy farm, ahol egy pusztát takar, de már a területet megvásárolták. A nagy aktivitású tárló végleges elhelyezéshez 900 méter mélyen történne meg, és már annak a településnek, a település központjába üzemeltetnek egy bármikor látogató tájékoztató központot, egy pici irodát képzeljünk el, de ez a pici iroda mindenen fel van szerelve, a legfőképpen az egy olyan makett, amit már most a mai napon ugye bárki bármikor megnézhet, érdeklődhet, úgy, hogy már ők tudják, hogy körülbelül, amiről most beszélünk, ez minimum 7-8 év, hogy megkezdődhetnek a munkálatok. De a kommunikációra már most a környék érzékenyítésére már most sor kerül. Ez nekünk borzasztó látványos és fontos volt. Valamint kitértünk a beszélgetések, a polgármestereket, több órás beszélgetést folytattunk, és megkérdeztük természetesen, hogy az a térség, ahol a nukleáris létesítmény van, nem csak náluk, hanem az ország számos területén, hiszen nem egy atomerőművel rendelkeznek, milyen megbecsülést, vagy milyen olyan különleges dolgot kaphatnak az ott élők, amiből ugye ebbe profitálnak is. Egyöntetően az volt, hiszen a tejnek is az a lényege, hogy a szakmai kitekintésekben azokat lássa meg, nézze meg a nemzetközi példákat is, tudjuk összehasonlítani, hogy a magyar példa az nemzetközi szinten körülbelül milyen szinten áll. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az annak a térségnek, ahol az atomerőmű munkáját végzik, az természetesen ebben az esetben nem csak Paksról járnak be dolgozni, hanem igenis a 15-20-25, akár 30 kilométeres körzetben is járnak be oda emberek, és abban a körzetben élnek, hogy ebből milyen olyan infrastruktúrális, kulturális, sport vagy bármilyen területen történnek meg azok a fejlesztések, hogy milyen támogatást kapnak. Elmondták, hogy közvetlen támogatásban részesülnek a települések, teljes szabadságot kapnak idézőjelben, átláthatóságban is megvalósítás szempontjából, de igenis az a régió, aki befogadja ezeket, vagy befogadta ezeket a nukleáris létesítményeket, az igenis megvan ott is különböztetve a Svájcban, hiszen tudjuk azért, hogy egy nagyon magas egzisztenciával, egy nagyon magas gazdasági értékkel rendelkező országról beszélünk a világon, nem csak Európában, de ebben az esetben is egy külön szerepet kapnak azok a lakosok, akik ott vannak.
0: Gács Istvánt hallottátok az elmúlt percekben, a TEIT alelnökét, a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztő Társulás a svájci egyik atomerőművet látogatta meg júniusban. Tengelic polgármesterét hallottátok nem mellesleg az elmúlt percekben, és hát nagyon fontos dologról beszélt itt a polgármester úr. Ez az, amit szoktunk hangoztatni, igaz? Ez az, amiről szoktunk beszélni, hogy mit érdemel az a város, mit érdemel az a térség, amelyik befogad egy nukleáris létesítményt. Erről egyébként a Szabad Péntekben Harmad Gabi kolléganőm rendkívül szimpatikusan fejtette ki a véleményét szintén másfél héttel ezelőtt. Egyébként nagyon érdekes, minap pont egy egyébként szakemberrel arról vitatkoztam, hogy akkor most nagy elvárások vannak a város részéről, vagy jogos elvárások vannak a térség részéről, azt illetően, hogy ha már befogadtunk egy nukleáris létesítményt, nem is egyet, ugye? Itt van az atomerőmű, Paks 1, akkor hát itt van a radioaktív hulladékokat kezelő társaság, és épül Paks 2. Úgyhogy halmozzuk az élvezeteket, hozzá kell tennem azok kedvéért, akik esetleg nem ismerik a térséget, és messzebbről hallgatnak bennünket, hogy mindezt szívesen tesszük, hiszen itt élnek és dolgoznak azok a szakemberek, akik értenek az atomenergetikához, és kedveljük, szeretjük őket, szomszédaink, rokonaink, ismerőseink, tehát teljesen ugye szimbiózisban élünk, nem valami kerítéssel elkerített valami az atomerőmű, illetve a nukleáris létesítmények itt a városban sem, de visszatérve, tehát egy szakemberrel pont arról vitatkoztam konkrétan egyébként múlt héten, hogy akkor most jogos-e az elvárásunk, és ő azt mondta, hogy szerinte túlzottak az elvárásaink, bár ő is itt él a városban, túlzottak a város elvárásai az a szemben, hogy, illetve azt illetően, hogy hát ha már ide jön Paks 2, és építik Paks 2-t, akkor itt nekünk elkerülő út kell, meg új városközpont kell, meg ez kell, meg az kell. És feltettem a kérdést, hogy lehetséges-e, hogy a süli éra ültette el a fülünkbe ezeket a bizonyos nagy elvárásokat, ugyanis a Paks 2 miniszterünk Soli János idejében. Jánosnak valóban voltak víziói, amelyeket többször elmondott és vázolt, és ő azt mondta, hogy ezek akár az új létesítmények a városban, akár egy elkerülő út, és még nagyon sok minden igenis szükséges ahhoz, hogy egyrészt befogadjon, teljesen mindegy, hogy 10 000 vagy csak 1-2 000 embert is ellásson a Paks 2 építkezés miatt, másrészt pedig valóban a komfortérzetünk miatt, és egyáltalán amiatt, hogy úgy érezzük, hogy van értelme annak, és van, hát hogy is mondjam, van ára annak, hogy a térség és a város Paks lakossága bevállalja a további atomreaktorokat. Úgyhogy én azt mondom, hogy azt a csapatot erősítem, amelyben kicsit hangosabban mondjuk, hogy igenis ez jár, és nyilván választások voltak, új kormányunk van, és nem tudjuk még, hogy mi várható, de ugye elmaradtak azok a fejlesztések, amelyek ígérve voltak. Ha csak a vízvezeték hálózatra gondolunk, akkor az már valami, ugye az állandó csőtörések, egyebek, és ugye óriási kérdés, hogyha a lénalakóparkot rákötik, már pedig rákötötték a paksi vízhálózatra, akkor mi mit bír el, ugye a Szentáp vezeték többek között, amely a Péter utca alatt fut. Szóval nagy kérdések ezek, úgyhogy szerintem nagyon fontos volt, amiről Gáncs István beszélt, és az az igazság, hogy akármilyen szakemberrel beszélünk, mindig azt halljuk évtizedek óta, hogy a világ több pontján és más pontjain, ahol atomerőmű épül, ott az adott térség lakosságát ellátják, és felépítik, és bocsánat, de a segük alá teszik a jót, a lakóparkokat, a használható ivóvízhálózatot, a használható úthálózatot, úgyhogy hát üzenjük innen lentről a fentieknek, hogy figyeljünk erre oda, és nagyon-nagyon-nagyon várjuk, és biztos vagyok benne, hogy a városvezetés továbbra is ott tartja legfőbb napirendként a beígért város, illetve térség fejlesztési dolgokat, illetve ígéreteket. No, de még egy rövid interjúra van idő, mert hogy amikor a Teit Svájcban látogatást tett ennél a bizonyos atomerőműnél, akkor meglátogattak a Beznau atomerőmű mellett egy új nukleáris radioaktív hulladék tárolót is, ahol egy új úgynevezett plazmatechnológiás hulladék kezelést alkalmaznak. Erről Schweigert György Györkönyv polgármestere beszélt. A sajtótájékoztatón ezt hallhatjátok a következő 2 percben.
2: Ez a plazmaégető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze, speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, meg az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba. Ez a technológia engem lebilincselt, a kollégáknak is mondtam, hogy ez hihetetlen. Rendkívüli módon költségcsökkentő lehet ez a technológia végleges elhelyezésnél, mert ugye azt tudjuk, hogy a mély geológiai tárolóknak a kialakítása az nem olcsó, és minél több hulladékot teszünk oda le, annál nagyobb tereket kell kialakítani a mélységbe. Ezt javasolni fogja a Teit az RHK-nak, hogy vizsgálják meg ezt a technológiát, hogy Magyarország hogy tudna csatlakozni, vagy tudna egy ilyet létesíteni, mert pont amikor ott jártunk, körözött a fejünk fölött egy helikopter, aki a radioaktív sugárzást mérte, és még az üzemidejük alatt nem tudtak a környezettől eltérő radioaktivitást mérni a svájciak, úgyhogy egy teljesen biztonságos technológiáról beszélünk, olyannyira, hogy olyan közel engedtek bennünket ehhez a technológiához, hogy egy ólomüvegen keresztül magát a plazma égető művet is meg tudtuk tekinteni, úgyhogy teljesen biztonságos. Jó pár szakmai kérdést feltettünk, főleg én a sugárzási viszonyokkal kapcsolatban, és hogy tudják ezt így ilyen biztonságosan üzemeltetni. Teljesen meggyőztek engem arról, hogy teljesen kidolgozott szuper technológiát alkalmaznak a radioaktív hulladékoknak az összesűrítésére.
0: Schweiger Györgyöt, Györkönny polgármesterét hallottátok az elmúlt percekben, aki tehát szintén ott volt a TEIT-tel Svájcban, ahol a TEIT delegációja meglátogatta a Bezneu atomerőművet, ezen kívül pedig radioaktív hulladék tárolókat, ahogy arról az elmúlt percekben polgármester úr beszélt. A Paksi atomerőmű körzetében 16 település magába foglaló társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztő társulás 10 polgármestere látogatott ki egyébként júniusban Svájcban. Most egy rövid zenével folytatjuk, aztán hamarosan jönnek a 8 órási hírek, 8 óra után pedig Thai box világbajnokok érkeznek hozzám Szekszárdról.

0: órát folytatjuk az Élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Jövő héten Cseh Tamás érkezik hozzánk, majd akkor ki fogjuk faggatni arról, hogy itt Tolna megyében mire kapták a pénzt azok, akik pénzt kaptak, mert ugye Tamás is megosztotta a videóban, hogy kik kaptak pénzt.
2: Bocsánat, nyilván... ő nem azt mondta, hogy mindenkit felsorolt, aki kapott.
1: Oké, de felsorolt X-et, hát és ami, kíváncsi
2: amikre
1: vagyok.
2: Mögött ő úgy gondolja, hogy minimum vannak olyan személyes kapcsolatok.
1: De azt nem osztotta meg a hallgatókkal, hogy mire pályáztak, amögött van-e valami, tehát hogy miért
2: utána nézhetsz.
1: Ő csak ennyit mondott, hogy hát ők is kaptak, és ráült arra a hullámra, hogy hát itt most az NK a botrányba, akkor ezek azok a Tolna megyei cégek. De szerintem ez inkorrekt, mert hogy azt is el kellene mondani, hogy miért gyanakszom.
2: Hát nem biztos, én azt gondolom, hogy adtam egy kéteringet a hallgatóknak, nézzenek utána.
1: Én meg ezzel nem értek egyet, mert
2: hát miért, az
1: akkor mondjál, hogy hol nézzen utána a hallgató.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton. Válaszul egy a Hormuzi szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajótér támadásra, írja az MTI. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást.

0: Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el vasárnap, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez, olvasható a cég hivatalos oldalán. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a Paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a Paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os klasszisa Pupréka igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammad Alieva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a vígaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes hetedik hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE dzsúdósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten dzsúdózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető lyukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pontmennyiséget.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Reklámot hallottatok.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Világbajnokok érkeztek a stúdióba, méghozzá Szekszárdról, a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesülettől érkeztek hárman egészen pontosan, és mindenek előtt az egyesület elnökét és edzőjét, Ördög Pétert köszöntöm. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a lehetőséget, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy fantasztikus világbajnoki hármassal, meg egyébként egy fél éves sikersorozattal érkeztetek, és be fogunk erről számolni. Két világbajnok tudott veled ma eljönni, és Balassa Nikolett az egyik, aki mindössze 15 éves és 50 kg-os kadett kategóriában májusban világbajnok lett. Gratulálok!
3: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Ez a legnagyobb eredményed?
3: Én azt mondom, hogy igen, bár ugye az iska bronzérmem és az iska Európa bajnoki aranyérmem, ami inkább nagyobbnak számít, de ezt is ugyanúgy helyén kezelem, és ugyanúgy nagy eredménynek számít számomra.
1: Hallod, a kérdésem alapvetően majd, hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy hülyeség volt. Tehát hogy lehet egy 15 évestől azt kérdezni, hogy a világbajnokság aranyérme a legnagyobb eredmény, és milyen bizonytalanul válaszolt, igaz, Péter?
2: Igen, mert el kellett gondolkodnia, de ugye az iska, az presztízsében, mivel egy jóval nagyobb világszervezet, ezért presztízsében is nagyobb, tehát itt azért gondolkodóba ejti az embert, hogy melyik világszervezetnek nagyobb az aranyérme, egy Európa-bajnoki aranyérem, vagy egy kisebb világszervezetnek a világbajnoki aranyérme. Tehát azért
1: nem mindegy.
2: Igen, súlyozni kell.
1: Nem mindegy, és itt van velünk Müller Gergő is. Szia Gergő, örülök, hogy itt vagy.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A Balatonról egyenesen.
4: Pontosan.
1: Nagyon jó helyen vagy, de a világbajnokságon te is csodálatosan szerepeltél. 86 kg-os felnőtt kategóriában lettél világbajnok. A legvégső küzdelem volt a legnehezebb?
4: Más volt. Mindegyiknek meg volt a saját nehézsége. Az első mérkőzés ugye az úgy zajlott, hogy szinte hidegen mentünk be, ezt úgy elmondhatom. Valamiért felcserélték szerintem a kategóriákat, vagy nem tudom, és az elejére vettek úgy minket. Mi a végén szoktunk lenni, ugye. A második meccs már igazából amiatt volt nehéz, mert az már másnap van, akkor már hogy fáradtabb az ember, sérül a pajzs egy kicsit jobban.
1: Húha, Péter, úgy látszik, hogy ezen túl előre kell venni a fiaidat, meg a leányaidat. Úgy bírják vagy jobban.
2: Nem szeretem, amikor először meccselünk. Ugye általában az szokott lenni a sorrend, hogy gyerekekkel kezdenek, vagy ahol van bemutató mérkőzés, ott a bemutató mérkőzésekkel kezdenek, és akkor szépen lépkednek fölfelé a súlycsoportokba. És itt valami miatt tényleg a 86 kilót hozták előre, tehát azért ezt tudni kell, hogy ott azért előtte mindig van jó néhány kategória. És azért nem jó ez, mert részt kell vennünk egy megnyitón, ugye a harcost azt be kell melegíteni előtte, nem mindegy, hogy hogyan táplálkozik előtte, hogyan van egyáltalán a formaidőzítés, egy csomó minden megelőzi a küzdelmet, és ugye itt erre nincs idő. Tehát nekem részt kell venni egy ilyen edzői tájékoztatón, és utána mondják, hogy van 5 perc, és már megy is a fighter.
1: Mondjuk azért még el azt is, hogy 3-ból 3-at behúztatok, ugyanis László Tobiás 75 kg-os junior kategóriában, szintén ez a májusi VB-n világbajnok lett. Nem tudott most eljönni, de majd legközelebb.
2: Legközelebb.
1: Oké. Mindenek előtt kezdjük már azzal, és tegyük már helyre a Muay Thai sportot, illetve magát a sportegyesületet. Nem tudom, hogy mit szólsz hozzá, Péter, hogy nem hozzád fordulok, hanem mondjuk Nikihez, a legfiatalabbhoz. Mit kell tudni a thai sportról, illetve boxról?
3: Ja, hát én ugye annyit tudok, amennyit edzőm elmesélt erről. Ez a sport alapvetően a 8 végtag, régebben 9 sportága, mivel ugye a fejelést kivették a sok sérülés miatt, ezért már csak 8, ugye a könyök, térd, öklök és a láb. Hát mondhatni, hogy ez az egyik legveszélyesebb küzdősport, amennyi küzdősportot ismerünk, szerintem ez az egyik legveszélyesebb, ha nem a legveszélyesebb.
1: Ugye röviden a köznyelven ezt úgy szoktuk összefoglalni, de majd kisegítetek, Péter és Gergő, hogy hát az a fajta box, amikor a végtagokat is használják, tehát ilyen nagyon egyszerűen így szoktunk fogalmazni. Gergő, te hogyan ismerkedtél meg a thai boxszal?
4: Ököllívtam még. Hát most már ennek olyan, nem tudom, hány éve lehet ez így?
2: 8.
4: Én ökölvívással kezdtem, és akkor az edzőm Ördög Péter már akkor még ott többen tájboxoztak ugyanabban a teremben az ökölvívó edzés után, és akkor ott találkoztunk. Engem mindig is érdekelt, hogy a kézláb a sportág, ilyen komplexebb állóharcrendszernek tartom, és hát így összefonódtak a szálak. Peti akkor csinálta az edzői képzés sulit, és ahogy kész lett igazából, meg elindultak az edzéseken, akkor kezdtem is.
1: Péter, tehát akkor te boxedző voltál mindenek előtt? Na kezdjük a tesztoridat is.
2: Az elég régen kezdődik, de hogy így a Gergőnek így a mondandójához kapcsolódjak, tehát igen, előtte ment ott ugyanabban a helyiségben voltak a, hát mondhatni Muay Thai edzések, de akkor még nem ment ezen a néven, hanem ez egy ilyen kis hobbista csapatnak tudom mondani, folyamatosan edzettünk, és hát ott a, ugye az Unió Boxnak a sportolói is ott edzettek, és akkor beszélgettünk az öltözőbe a Gergővel, és mondta nekem, hogy mennyire érdekli ez a sportág, és pont akkor mondtam, hogy hivatalos mederbe fogjuk terelni ezt a dolgot, indulnak majd az edzések, és akkor tud csatlakozni esetleg a csapatunkhoz, és így is lett, és ugye hát most a zászlós hajója gyakorlatilag az egyesületünknek.
1: Akkor tulajdonképpen a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület hány évre tekint vissza, Péter?
2: 6 évre pontosan most.
1: 6 évre? Na most el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Péter átküldött nekem egy kis rövid összesítőt az első fél éves eredményekről. Hát ez konkrétan 7 oldal lett nyomtatva. Elképesztő eredményeket produkált már az egyesület. Világbajnoki aranyok, ezüstök, bronzok, és ezen kívül még rengeteg cím. Mennyien sportolnak nálad?
2: Változó, itt egy gondolatra még kitérnék abba, hogy igen, ez alatt a 6 év alatt sikerült felhozzuk az egyesületünket Szekszárd egyik, hanem a legeredményesebb sportágává. A sportolói létszámunk az jelen pillanatban hát 50-60-70 fő körül van, azért nem tudom pontosan mondani, mert nagyon sok szabadidős sportoló van benn, akik nem egyszerre járnak, hanem éppen ahogy idejük engedi, tehát egyszerre sosincs benne ennyi, de nagyjából ilyen 50-60-70 fő, ugye itt nyáron itt mindig egy kicsit csökken a lendület, aztán utána ősszel megindul mindenki. És hát ugye a sportolói létszámunk az nagyban függ attól a dologtól, hogy ugye most itt nagyjából 2 éve már folyik egy nagyon méltánytalan eljárás az egyesületünkkel szemben, ugye kiraktak minket a régi edzőtermünkből, belettünk rakva egy 60 négyzetméteres ilyen ideiglenes helyre, és ott nem tudtam létszámot emelni. Tehát maradtunk 2 éven keresztül, ugye itt akkor az utánpótlás csorbát szenvedett, stb. És így készültünk ezekre a versenyekre, és így születtek ezek az eredmények. Ugye most aktuális ez a 3-ból 3, de tavaly is ugyanez volt, hogy hajszál hián majdnem ott is 3-ból 3 lett, 3-ból 2 világbajnoki címet hoztunk el ugyanennél a szervezetnél tavaly is, tehát vannak ilyen egyéni rekordjaink.
1: Hát lehet, hogy 4-et kell, vagy 5-öt elhozni, és akkor lesz terem is, tudod?
2: Most már megvan a termünk egyébként.
1: Oké. Okay. Egyébként pedig, ami a májusi világbajnokságot illeti, ami a World Fighters Corporation világbajnoksága volt Baján május 22-e és 24-e között. Gergő, Niki, egy kicsit meséljetek már nekünk, milyenek voltak a küzdelmeitek, Gergő?
4: Milyenek voltak a küzdelmek?
1: Hogy kell ezt elképzelnünk? Hány menet? Hány összecsapás?
4: 3x2 perc. Igen, 3x2, tehát 2 perces menetek voltak. Igazából, hogyha nem ér véget előbb a küzdelem, akkor ez végig is megy, és akkor pontozással dől el, hogy ki nyert, ugye, ki talál többet. Nyilván mindegyiknek megvan a maga, tehát a pontozási kritériuma.
1: A te aranyérmet mi múlott? Tehát fizikailag voltál nagyon toppon, mentálisan esetleg, jól keltél föl. Mitől függ?
4: Hát ezek annyira nem játszott. Általában engem, ami úgy azért úgy át tud lendíteni, hogy fejben szerintelenség nélkül azt gondolom, hogy erős vagyok, és azért kitartó is. És van az a szakasz ugye a ringben, amikor úgy mindenkinél így próbára kerül, hogy kibírja tovább úgymond a dolgokat. Abban általában eredményes szoktam lenni. Mellette nyilván beleadok mindent a fölkészülésbe, nyilván a bunyóba is éppen. Úgyhogy általában egyébként, amikor a ringbe bunyózik az ember, tehát tényleg a meccs napjára nagyon ritka az, hogy ott minden tényező összeáll, pont az ellenkező, ugye inkább a gyakori, nálam legalábbis. Tehát ez mondjuk a 100%-os formánknak mondjuk 60-70%-a jó, hogyha kijön. Tehát ezzel számolunk is.
1: Az edzőbához fordulok, Péter. Milyen thaiboxos Gergő?
2: Hát ő neki úgy látom, hogy az élete ez. Tehát azt tudni kell, hogy a sportágunk az nincsen nagyon támogatva, tehát innen indítanám a dolgot, és nagyon sok lemondással jár ez. Tehát nagyon sok olyan élethelyzetet ki kell hagyni egy versenyzőnek, például a korosztályába ő nem megy el külföldre dolgozni, hogy több pénze legyen, hogy jó kocsia legyen, hanem belead mindent. Belead mindent az edzésekbe, ugye itt sokszor naponta két edzést csinálnak, az egész élete ehhez van igazítva neki. És szívvel, lélekkel képviseli. Tehát itt nem csak a bunyóról szól a dolog, hanem magát a sportágat, az egészet. Tehát ahogy mondtam, az egyesületünk egyik főzászlós hajója képviseli az egyesületet teljes szívvel, lélekkel.
1: Ha már a korosztályt említetted, Gergő, hadd áruljam el, 23 éves vagy, előtted az élet, mögötted egy világbajnokság, illetve most már több más cím is, szenzációs. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz majd, hogy mi vár még rád szerinted, Niki? 15 évesen világbajnok lettél a kadett kategóriában. Elképesztő. Neked mi az egyéni sztorit? Hogy ismerkedtél meg ezzel a sporttal?
3: Én ezzel a sporttal úgy ismerkedtem meg, hogy édesapám szeretett volna engem mindenféleképpen küzdősportra beiratni.
1: Itt álljunk meg.
3: Igen.
1: Péter, ismered apukáját?
2: Persze.
1: Miért pont küzdősportra akarta iratni?
2: Azt nem tudom, azt tőle kell megkérdezni.
3: Nem nála kezdtem egyébként a küzdősportot. Meg én
1: de miért nem balettre vitt, tudod?
3: Én táncoltam.
1: Azt kipipáltátok.
4: Te állandóan verekedett.
2: Először baba szépségversenyző volt. Azt is érdekel.
3: Igen, baba modell voltam, aztán...
1: Tényleg.
3: Aztán táncoltam három évet, és utána pedig MMA-ztam egy évet, csak sajnos edzőm meghalt.
1: MMA,
3: igen. az MMA az a rövidítése, hogy a Mixed Martial Arts.
2: Martial Arts.
3: Nem tudok angolul. A lényeg az, hogy ebben minden sportág össze van mixelve, és ez ketrecben folyik. És én ezt csináltam, de csak hobbi szinten.
1: Hány évesen?
4: Ne, szőnyegen egy teremben.
3: Nem kell ezt ennyire komolyan venni, nagyon hobbista voltam.
1: Oké.
3: 8 éves voltam.
1: Jó, figyelj, erről külön egy portréban meséljem. Okay. Tehát a apukád motivált.
3: Én is egyébként akartam küzdősportolni.
1: Oké, de mi egyébként ezt a ketreces dolgot szexádon lehet művelni?
3: Már nem.
1: Ja, már nem.
4: Szerintem nincs is egyébként már egy klub.
3: Nem, én azért hagytam ott azt, mert edzőm meghalt, és az egyik tanítványa vitte tovább pár hónapig, és pont akkor jött az a lehetőség, hogy edzőm megnyitotta a kapuit az egyesületünknek, és hát éltem a lehetőséggel, nem akart eleinte beengedni, mert nem akart gyerekekkel foglalkozni, de végül bekerültem, szóval azóta ott vagyok vele.
1: Péter, mit láttál Nikiben, amire azt mondtad, hogy na jó?
2: Hát nem mondtam az elején ezt, hogy na jó, mert én úgy szerettem volna ezt a klubot az első időkben, hogy nem akartam gyerekekkel foglalkozni, nem akartam fegyelmezéssel foglalkozni. Tehát akkor még azért nem volt szérnám ilyen dolgokhoz, ez így az idővel azért a tolerancia küszöb az így emelkedett, és az anyukája keresett meg, illetve az előző edzője, ahogy mondta, hogy lenne egy kislány, aki nagyon szeretne, hogy higgyem el, és akkor mondtam, hogy jó, bejöhet, de fegyelmezéssel nem szeretnék foglalkozni, és beállt a kis csaj, 28 kiló volt oda az első sorba, és akkor csinálgatta szépen, és jött edzésre, és ez máig ez jellemzi a Nikit, hogy nem hagy ki edzést, ez fizikai fájdalom számára, hogyha nem lehet ott az edzésen, úgyhogy azóta ott van.
1: Hány évet csinálod, Niki?
3: 6. Én is ott vagyok, amint megnyitotta a kaput, ja, azóta ott vagyok.
1: Igen.
3: Tehát 9 éves voltam, amikor elkezdtem.
1: Oké. Okay. Figyelj, Péter, hoztatok eszközöket, és nem tudom ezt másképp nevezni, mert majd mindjárt itt eldől, hogy egészen pontosan miről van szó, és mivel podcastben is tudnak bennünket a kedves hallgatóink, nézőink követni, mutassuk már meg, hogy miket hoztatok, és mindannyian egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen eszközök, hát most nem boxkesztyűt, vagy nem, mit mondhatok, mit hoztattatok?
2: Te paót hoztunk volna egy szívünk szerint, ez később jutott eszünkbe.
1: Nem, vagy legközelebb. Közben,
2: legközelebb, hogyha
1: mert itt egy-két ilyen ütést, meg egy-két ilyen valamit itt igazán mutathattatok volna a kamerának, de össze fogjuk ezt hozni. Mindenek előtt kezdjük Niki az érmekkel. Hát az a nagy érem, az amit a, most májusban szereztetek, az valami mindegyik gyönyörű Gergő érme.
3: Mindegyik.
4: A kicsit szereztük a május.
1: Igen. Ez a kicsi, ezt nyugodtan mutassátok meg a kamerának, igen. Az egy gyönyörű érem, aranyérem, és az a szép nagy, Gergő, ami nálad van, azt is fölmutathatod, az pedig az iszkaféle.
4: Így van, ez erre, a világbajnokságról.
1: Ez is világbajnokság, csak erre mondtad Péter, hogy több világszervezet van, akik Thai box világbajnokságokat szerveznek. Jó, Péter, mit hoztatok még?
2: Hát ezek a Thai boxhoz kapcsolódó dolgok, amiket ide hoztam, ilyen apróságok, mondjuk akkor kezdeném ezzel a Nan Man Mui, az a neve, Nan Man Mui, ez a Thai box bemelegítő olaj. Tehát a thaiok azok a mérkőzés előtt nem pont kesztyűn melegítenek, mint ahogy itt szokás, hanem ők bemasszírozzák a harcost, és ezzel a bemelegítő olajjal. Uh-huh. Ez ilyen tradicionális.
1: Hát így mondom a hallgatóknak, hogy első ránézésre mondjuk, mint egy flakon napolaj, mondjuk, csak hogy ilyen, akik nem látják.
2: Csak a szaga az nagyon jellegzetes, tehát ez így terjeng, és így egyből össze lehet kapcsolni a Thai box-szal ezt.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Én is, mert most nincs kibontva.
2: De kibonthatjuk, csak akkor lehet, hogy itt ilyen illat lesz.
1: Na de várjál, akkor egy világbajnokságon milyen? Ez az egy illat terjed?
3: Igen.
4: Thai box szag van
2: úgy. Igen, az Thai box szag. Ez a Thai box szaga.
1: De most már akkor hadd illatoljam már. De nem kell fújni, vagy átadjuk, csak beleszagolok. Hú! A kiskoromban a doktor bácsi adott valamit, hogy az orromban, hogy ha el van dugulva, akkor...
2: Bemegy az ember egy táj stadionba, és ez így, mint a falba ütközne ennek az illata.
3: Harapni lehet szinte a levegő.
1: Ha valaki még esetleg nem.
2: Van egy kenőcs változata, ez a sportsérülésekre, tehát ez az ilyen, míg ez a meccs előtti, ez a meccs utáni dolog. Aztán van nálunk egy úgynevezett hongtáj.
1: Igen.
2: Ez ilyen sokféle gyógynövényből, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen teafiltert, ilyen növény darabkák vannak egy ilyen gézbe, ez egy inhalátor, amit ugye beszív az ember, és a légutakat szabaddá teszi, ezt a meccsmenetek között előszeretettel használjuk, meg így rá is lehet kattanni, tehát így a hétköznapokban is. Állítólag így nagyon jó ilyen allergiás dolgokra is.
1: Hát ide érzem az illatát egyébként, vagy még az előző van az orromban, egyébként ezt a beszélgetés előtt megmutattad. Ennyire fontos a Thai boxban a légutak tisztasága?
2: Persze, egyik... persze.
1: De egyébként lehet, hogy a másik boxban is, csak ott máshova teszik a hangsúlyt. Vagy
4: szerintem minden sportágban egyébként. Aha. Minden van fontos.
2: Ugye az oxigén felvétel az nagyon fontos, ugye elég nagy aerob-anaerob terhelésnek vannak kitéve így a mérkőzés közben, és...
1: Allergiások nem menjenek?
4: Elég hátányban.
1: Be van nyugod az, tényleg?
4: Persze.
1: Azt a... Aha, oké. És hoztál még valamit, ami egy olyan eszköz, amit nem tudom, hogy fel tudsz mutatni szintén a kamerának, így azért látják, igen.
2: Ez ő a pedig... Monkon, ez a Thai box harcosnak a koronája, illetve a hozzátartozó úgynevezett prachet, ez a kardíszek, amik rajta vannak. Hát ez egy, gyakorlatilag ez egy harci amulett, amit a fejre kell, a harcos kap a fejére, ennek megvan az egész procedúrája, hogy ez hogy kerülhet a fejére, hogy kifoghatja meg, hova kell helyezni a terembe, tehát ez magát Buddhát jelképezi egyébként, wow. Tehát ezért nem szabad a nőknek sem megközelíteni, kivéve a harcosnak, a harcos az hozzáérhet, a női harcos, például mindig a kötél fölött kell bemenni, a ringkötél fölött kell bemenni, tehát a Thai box harcos az mindig a ringkötél fölött lép be, hogy a monkon a kötél felett menjen. Ennek megvannak ezek a tradicionális részei. Ennek a monkonnak egyébként az a különlegessége, hogy ezt a világ legjobb Thai box campjének tartott Szidioton Kempbe a mester készítette a Szekszárdi Muay Thai Sport Egyesület részére, és ezt el kellett vinni egy buddhista templomba, ahol megkapta az áldást, hogy ez védje a Thai box harcos fejét.
1: A mindenit neki. Tehát igen. Ez egyenesen honnan érkezett?
2: Ez a Szidioton Kempből, Thaiföldről.
1: Aha, Thaiföldről. Az igen. És akkor, ha jól értem, tehát amikor valaki világbajnok lesz, ezt a fejére teszik?
2: Ezt a mérkőzés előtt. Tehát az a procedúrája ennek, hogy a mérkőzés előtt megkapja a Thai box harcos, ebbe lép be a ringbe, ott megcsinálja az úgynevezett harci rituálét, a Vajkrút, és akkor utána levesszük a fejére. Az ősi időkben a fején maradt a arcosnak, most már le kell venni. Ring szélére ugye fölakasztjuk fejmagasságba, a fejmagasságba fejti ki a varázs erejét elvileg, a hiedelem értem. Szerint.
1: Uh-huh. Oké, okay. Hát tényleg fantasztikus, és azt nem árjuk el, hogy én ezt megfogtam. Jó. Nagyon lelkes voltam itt a beszélgetés elején, srácok, hihetetlen, mindjárt lejár az időnk, de nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttetek. Próbáljuk meg összefoglalni, mi vár a szekszárdi Muay Thai Sportegyesületre ilyen fantasztikus fél év, és ilyen eredmények után. Péter, ne haragudj, nem tudjuk felsorolni ezt az elképesztő mennyiségű eredményt, amit az elmúlt fél évben produkáltatok, de ha bármit nagyon szeretnék kihangsúlyozni a májusi világbajnokságon kívül, akkor tedd meg.
2: A legnagyobb lehetőségünk az pont ugye a Szigeton Camphez kapcsolódik. Az egyik sportolónknak lehetősége nyílt februárban a Max Muay Thai stadionban mérkőzést vívni. Ez egy nagyon nagy szó. Kevesebb fighter van, aki Thaiföldön profiba bunyózik Magyarországról, mint amennyi magas hegyi mászónk van. Tehát abból sincs sok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges dolog volt. Ez kapcsolódik egy olyan különleges lehetőségünk is, szerintem az országban egyedülálló, hogy innen bármikor ki tudok delegálni egy tehetséges sportolót oda, és őt azonnal ezekbe a nagy promóciókba be tudják tenni. Úgyhogy most megpróbálunk olyan támogatót keríteni valahonnan, aki ebbe lát annyi lehetőséget. Nem kell olyan hatalmas összegre gondolni, mint például a futball esetében, de azért egy olyan összeg, ami azért az egyesület képességeit meghaladja, egy olyan kéne ahhoz, hogy egy igazán nagy csíkot tudjunk húzni, úgymond, és ezt a lehetőséget próbáljuk kihasználni.
1: Egyébként támogatóitok vannak, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, hogy itt egy sportegyesület világbajnokokat termel ki, bocsánat, és hoz minden kategóriában. Támogat benneteket valaki?
2: Szekszárdváros önkormányzatától kapunk 100-es tételeket, tehát ez egy a terembérleti díjat így fedezi 1-2 hónapra. Lelkes magánszemélyek vannak, egy-egy cég, aki ilyen, tényleg csak egy pár százezer forinttal itt támogat minket. Legutóbb a Szent Királytól kaptunk egy hűtőt, amiben kaptunk pár karton ásványvizet. Ezek nagyon hálások vagyunk minden támogatásért, ami így beérkezik, de nyilván ezek nem fedezik. A legtöbb dolgot saját zsebből fedezi az összes versenyző, iskola és munka mellett csinálják.
1: Uh-huh. Niki, mi vár rád a jövőben? Mi az a megmérettetés, ami legközelebb a legfontosabb lesz a számodra? Tudod-e már?
3: Igen, a novemberi világbajnokság. Az ISKA szervezet által rendezett világbajnokság lesz november 5-től 8-ig, és arra készülünk most majd július közepétől Gőzerővel.
1: És hol lesz megrendezve?
3: Spanyolországban, Madridban.
1: Na hát akkor ráadásul utazni is kell, utaztatni a sportolókat, nem semmi. Na és akkor mi az elvárás részedről?
3: Mindenféleképpen az arany. Kettő kategóriába fogok indulni. Az egyik a Vajkru, amit előbb edzőm is említett. A másik pedig ugye nyilván a Muay Thai, és hát mind a kettő kategóriában az arany a cél.
1: Gergő, te mész Spanyolországba?
4: Persze, ugyanez az étlap menő. Így van, így van.
1: Oké, miért ajánlanád a Thai boxot másoknak, és egyáltalán kinek?
4: Egyébként mindenkinek ajánlanám magát a sportágat, a fiataloknak főként. Azért így egy kicsit alázatra neveli őket, azt gondolom, meg tényleg azért értékes dolgokat tanít. Emiatt egy első körben. Nyilván lehetne még ilyen közhelyes dolgokat még hozzá csapni a dologhoz, de én ezeket mondanám, ezeket emelném ki egy első körben.
1: Niki, szerinted?
3: Hát, ahogy a Gergő mondta, ugyanez.
1: Ugyanez. Péter?
2: Bőszabúak vagyunk.
1: Igen, Edzobát is kérdezzük meg. Igen, mert, mi is látjuk azt, és tudjuk azt, és nagyon sokféle sporteredményről beszámolunk. Az mindig nagyon jó, ha a fiatalok, vagy akár fiatal felnőttek sportolnak. Tehát amiket felsoroltál, és azon kívül is még, teljesen mindegy egyébként, hogy egyéni vagy csapatsport, a fegyelemtől elkezdve nagyon-nagyon sok mindenre tanít.
2: Igen, itt hozzá kell tenni azt, hogy azért a Muay Thai az nagyon sok tradicionális dolgot is hozzáad, tehát harcművészeti tradicionális dolgot is hozzáad. Talán valamennyire formálja ugye a személyiséget is ezáltal. Az, hogy kinek ajánlható, hát itt külön kell választani a hobbi és a versenyzői kategóriát, ugye van a hobbi és szabadidősport, az gyakorlatilag mindenkinek, mert ezerféle motivációval érkeznek, valaki csak társaságba szeret lenni, valaki egy kicsit ki akar venni ebből a sportágból.
1: Őket is vállalod?
2: Persze, hát a zöme a sportolóknak a szabadidősportoló. Uh-huh. És én le is beszélek általában mindenkit a versenyzésről, tehát sokan érkeznek, úgyhogy ó, én versenyezni szeretnék, de maga az, hogy valaki Muay Thai versenyző legyen, az egy nagyon összetett személyiséget kíván. Nagyon sok mindenben nagyon toppon kell legyen.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek Szekszárdról Paksra, és még egyszer szívből gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Elképesztő eredmények ezek. Ördög Péter, a Szekszárdi Thai Muay Thai Sportegyesület elnöke és edzője volt a vendégem, Balassa Nikolett és Müller Gergő világbajnokok, és világbajnok lett májusban László Tóbiás is, aki nem tudott eljönni, de majd legközelebb, illetve mit ígértünk meg legközelebbre? Ütünk?
2: Hát
1: ütünk, mutatunk ilyen valami.
4: Állandóan ezt csináljuk.
2: Ez a különlegeség, hogy most ülünk.
1: Ja, igen. Mert arra hívtunk benneteket, hogy üljünk és beszélgessünk, de hát akkor legközelebb majd úgy invitálunk, hogy üssünk is. Jó. És mutassunk valamit. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok.
2: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük a meghívást.

0: Let's go! Az idei VB himnusz Shakirától, és már is folytatjuk. Lehetséges, hogy egy olyan dalt is lejátszok majd nektek hamarosan a következő beszélgetés kapcsán, amiből lesz még nagy-nagy sláger itt a Paks FM-en mindenképpen. A Katarina Pivnicki and Crossfire zenekart fogjuk nektek a következőkben bemutatni, és Katarina személyesen itt van velem a Messenger vonal túlsó végén. Halló, szia, hallasz bennünket?
1: Szia! Igen, szia, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nagyon jó, hallunk is, egy kicsit majd még hangosítok rajtad. A vajdasági Óbecsén vagy ott élsz, hogyha minden igaz, onnan kapcsollak most, igaz?
1: Igen, ott élek, meg ott vagyok most is.
0: Ott vagy most is, és engedd meg, hogy azzal kezdjem, hogy hát mindössze 17 éves zenész énekesnő vagy?
1: Igen.
0: Hamarosan 18. Mikor lesz az a hamarosan egyébként?
1: Mert... szeptember.
0: Jó, mert nekem már így mondta tegnap Katarina, hogy hamarosan 18, de ez mégiscsak 17. Jó, abból az alkalomból beszélgetünk, mondom a hallgatóknak, hogy a te zenekarod, a Katarina Pivnicki and Crossfire nyerte meg tavaly itt Pakson a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivált, előtte a Zentárt Könnyű Zenei Tehetségkutató Fesztivált is megnyertétek. Nem tudom akkor, hány éves voltál tavaly ősszel? 16? Majdnem.
1: Igen. Mert a szeptember eleje volt a Zenta, szóval ja, igen.
0: Oké. Hát gratulálunk szívből, és el kell mondjam, hogy a hallgatóknak, hogy fogunk mindjárt játszani tőled, és hát elképesztő zenei élményben lesz részünk. Katarina, mesélj nekünk, mióta foglalkozol zenével?
1: Kb. 6 éve kezdtem gitározni. Szüleim nem zenészek, de volt itthon egy gitárunk. Persze elég rossz állapotban, de az egész ilyen érdekesnek tűnt, és itt Óbecsén jártam gitártanárhoz, és utána elindult már a maga útján az egész.
0: Aha, tehát találtál otthon egy hangszert? És...
1: A Spice-ban. A mélyhűtő mögött.
0: Ez
1: el volt dugva.
0: Ez most komoly.
1: Igen.
0: És megkérdezted a szüleidet, hogy ez mi? Nyilván tudta, te lehettél vagy 10 éves, 9-10 éves, és elkezdtél rajta játszani, vagy mit csináltál?
1: Hát persze előbb az internetről próbáltam valamiket tanulni, de nem nagyon ment, és utána körülött egy kis idő, hogy belejöjjek.
0: És akkor aztán elkezdtél szépen lassan tanárhoz is járni?
1: Igen.
0: És előtte korábban senki nem mondta, hogy jó a hallásod, felfigyelsz a zenére, és hát majd hallani fogják a hallgatók, elképesztően énekelsz. Ez mikor jött ki?
1: Ez kicsit később kezdtem, hogy még mindig nem vagyok annyira benne biztos, vagyis nekem úgy tűnik meg, inkább a gitár az ilyen régebb óta csinálom.
0: Tehát az éneklést, az később jött, hogy akkor elkezdesz
1: igen.
0: énekelni is?
1: És az később jött, igen.
0: És jársz énektanárhoz egyébként?
1: Vagy hát ja, most nem, de jártam, meg tervezek járni.
0: Figyelj, semmi gond, figyelj. Céline Dion volt az az énekesnő, aki mindig mondta, hogy mondták neki, hogy biztos rengeteget gyakorolsz, mondták, mert még lány volt, amikor ugye az első óriási sikerei voltak, és mondta, hogy nem, én soha nem gyakorolok, én csak így tudok. És akkor mondta neki a menedzsment, hogy néha mond már, hogy néha gyakorolsz is, tudod. Tehát van, akinek van. Van, akinek egyszerűen csak adottsága van. Jó, mielőtt megmutatjuk egyébként, hogy milyen stílustoltok, azért beszéljünk róla, blues stílusban hozzátok a dalokat elsősorban, vagy csak is kizárólag?
1: Hát nem kizárólag blues, de vannak ilyen pop vagy funk elemek is a számokban, de a blues az lenne a bázis.
0: Oké, és miért pont ezt a stílust választottad, vagy választottátok?
1: Tanultam gitározni, meg akkor kezdtem zenét hallgatni, akkor valahogy ez tetszett meg legjobban, és ilyen számokat írtam. És összejött ez.
0: Igen, az, hogy ráadásul dalokat is írsz, az még ma a haba tortán, arról is fogunk beszélni, de egyébként tényleg az az érdekes, hogy mindössze 17 éves, vagy mondjuk kvázi 16 évesen elkezdesz zenei tehetségkutató fesztiválokat nyerni saját dalokkal, és hát általában az szokott a jellemző lenni, hogy ha nem is zenészek a szülők, de esetleg egy apuka, főleg az apukák zeneszeretők, olyan zenét hallgatnak, azon nő fel a gyerek. Ez sem volt jellemző nálatok?
1: Nem, nem. Apukám szeret kosárlabdázni velem, de persze a szüleim nem zenészek, de mindig itt vannak segíteni, meg elvinni koncertekre, persze, úgyhogy hálás vagyok nekik.
0: Oké, tehát neked elég volt annyi, hogy a Spice-ban, ami a hűtő mögött találtál egy gitárt, és ez mindent beírhatott. Jó, mesélj, mit kell tudnunk a zenekarról, hogyan állt össze, és a többi tag is ennyire fiatal?
1: 22, meg 24 éves, csak a dobos, meg a basszusgitáros. Mi hárman mindannyian óbecseiek vagyunk, és ismertük egymást ez az együttes előtt is, de amikor följön nekem ez az ötlet, hogy ilyen blues-t játszunk, meg saját számokat, akkor megkérdeztem őket, és ők ráálltak.
0: És egészen egyszerűen ennyi. És akkor a dalírás hogy működik?
1: Hát én fel szoktam venni ilyen voice recorderre, csak saját magam, egy akusztikus gitárral, és akkor azt elküldöm nekik, hogy hallják, és akkor megcsináljuk a próbákon.
0: Ennyi.
1: Hát igen, de persze az idő is kell ahhoz, hogy alakuljon a szám, meg mindig vannak új ötletek. Okay. Nem is lehet mindent kitervezni, hanem valami egyszerűen megjön magától.
0: Jó, figyelj, most azt javaslom, hogy mutassuk meg a Can't Be Mistaken című dalt. Ezt te írtad?
1: Igen, én írtam.
0: Kategóriájában, a műfajában, stílusában blues-t fogunk hallani, igaz?
1: Igen, kicsit lehet popposabb blues, de blues.
0: Oké, okay. Ezt mikor írtad ezt a dalt egyébként?
1: Nem tudom.
0: Csak
1: másfél év? Nem tudom, egy éve.
0: Csak arra voltam kíváncsi, hogy 12 évesen, vagy 14 évesen.
1: Tehát nem.
0: Jó, kicsit már nagyobb voltál, jó? Meghallgatjuk ezt a dalt, és aztán nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mesélsz majd arról, hogy akár a Zentai, akár a Paksi Tehetségkutatón neves zenészek, akik a zsűriben ültek, többek között zenészek, mit szóltak, és egyáltalán milyen pozitív kritikát fogalmaztak meg, és mit mondtak arról, hogy hogyan zenéltek, és milyen dalokat hoztatok. Szóval a következőkben a Katarina Pivnicki and Crossfire zenekartól a Can't Be Mistaken című dalt halljátok, amit Katarina írt, aki mindössze 17 éves, vele beszélgetek. A zenekar megnyerte a tavalyi Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivált, és mindjárt visszajövünk.

0: Ez igen, Katarina Pivnicki and Crossfire. A zenekar neve tavaly megnyerték a Paksi Amatőr Pop Project Fesztivált, előtt a Zentárt Fesztivált. Katarina pedig itt van velem, továbbra is a vonalban. Annyira jó, amit csinálsz. Ezt szokták mondani, Katarina?
1: Szokták, ilyen Köszönöm.
0: És te magad írtad a dalt, és elmesélted, igen, hogy csak mondom azoknak kedvéért, akik esetleg most csatlakoztak volna, hogy igazából nem tanultál zenét, utána kezdtél el csak foglalkozni vele, a szüleid se zenészek, elképesztő, amit csinálsz. Mesélj, hogy amikor a Zentárt könnyűzenei tehetségkutató fesztiválon, vagy akár itt a Paksi Fesztiválon szerepeltetek, mit mondott a neves szakmai zsűri mindkét helyen? Tehát mit mondtak rólatok, hogy milyen pozitívumokat soroltak fel?
1: Ami nekem sokat jelentett, hogy mondták, hogy a dinamika jó volt, szóval néha az energia nől, de hogy vannak például halkabb részei is a számnak, és ez sokat jelent, mert erre pont figyeltünk. És szerintem ez fontos. Meg az, hogy így úgy hangzunk, mint egy. Szóval ez is fontos volt nekem, hogy mint egy banda, hogy jól összeállunk.
0: Abszolút, abszolút, és hát nagyon profin hangzik a történet. Ugye ez tavaly ősszel történt, hogy ezt a két tehetségkutatót megnyerted a zenekaroddal. Azóta egyébként mi történt veletek? Szerepeltetek még tehetségkutatón?
1: Nem, de ilyen Magyarországon felléptünk, mind előző zenekar, koncerteken meg fel is fogunk lépni, szóval most ez a live lépés az, ami lenne a következő.
0: Egyébként megnyertétek azt a lehetőséget is, hogy a Paksi Gastroblues Fesztiválon fellépjetek, amely pont a mai napon veszi kezdetét, de sajnos ez a fellépés egy másik külföldi fellépés miatt nem jön össze?
1: Igen, sajnos. Már megbeszéltük ezt egy másik fesztivált.
0: Ami úgy tudom, hogy Romániában lesz.
1: Igen.
0: Oké. Ezen kívül van más külföldi lehetőségeitek is? Ugye a Vajdaságból Óbecséről indultok. Hol egyszerűbb és könnyebb úgymond befutni? Szerbia határain belül, vagy így kitekinteni és kilátogatni, esetleg meghívást szerezni olyan fesztiválokra, ahol elsősorban a blues az irány?
1: Hát itt Szerbiában, ilyen klubokban már úgy lehet, hogy hallottak rólunk, vagy tudják, hogy létezünk, és akkor olyan szempontból lehet, hogy könnyebb, hogy tudják, hogy ki meg mi vagyunk. De Magyarországon is mindig jól fogadnak meg, úgy tisztelik azt, amit csinálunk, és ez sokat jelent.
0: Mi a terved egyébként? Mi a víziód? Mi fog történni? Hát azon kívül, hogy el kell mondjam a hallgatóknak, hogy még iskolába jársz. Hát apukáddal is volt, hogy beszéltem telefonon, mert hát azért téged még nem olyan egyszerű elérni. Most nyilván nyári szünet van, gondolom már nálatok is. Mik a terveid?
1: Hát én szeretnék kiadni egy albumot. Ugye már van elég számunk, csak nem vettük őket fel. Meg minél több fellépést. Ez a kettő lenne a cél egyenlőre.
0: Van már menedzsered, vagy menedzsmented? Azt tudom, hogy a szüleid segítenek, de oda ment már bárki hozzád, hogy szívesen egyengetné az utadat?
1: Most ilyen állandó menedzser az nincs, de vannak emberek, akik köröztül, például Magyarországon szervezkedünk.
0: Tehát próbáltok fellépéseket, vagy fellépési lehetőségeket.
1: Igen.
0: És mondjuk olyan van a fejedben, hogy még tehetségkutatókra elmenni, vagy akár egy, nem tudom, egy X-faktorba, Voice-ba, nem tudom, valami olyan, akár televíziós tehetségkutatóba, akár Szerbiában, vagy Magyarországon, vagy akárhol máshol is, ahol mondjuk zenekarok is felléphetnek.
1: Tehetségkutatókra szerintem elmehetnénk, de X-faktor meg televízió az nem annyira vonz engem, nem tudom, nem annyira tetszik az ilyen. Úgyhogy inkább a tehetségkutatók meg egyszerűen zenélés.
0: mondtad, hogy az lenne a következő terv, hogy kiadjatok egy teljes albumot. Hány dalt írtál eddig?
1: A saját, hát így 13-4 számunk van. Összesen vannak olyan félig befejezettek, vagy olyanok, amiket még nem csináltunk meg az együttessel, de megírtam, úgyhogy ilyen 10-15 között.
0: Na hát az már nagyon jó, figyelj, az már egy albumnyi anyag, viszont a stúdió munka az pénzbe kerül, tehát honnan lesz lehetőségetek és pénzetek arra, hogy stúdióba vonuljatok?
1: Hát ezt majd mi megoldjuk addig. Nem vagy benne biztos.
0: Nem vagy benne biztos, hogy sikerül?
1: Nem, hogy lesz.
0: Aha. Na hát majd elválik az, figyelj, elválik az. Egyébként az sem egy utolsó rossz döntés, hogy egy-egy jól sikerült koncerteteken, ha van jó minőségben ugye rögzítve dal, koncertfelvétel, akkor azzal is el lehet indulni, és hát el kell kezdeni házalni a rádióknál is, és el kell mondjam, hogy nagyon örülök, hogy Óbecséről találkozunk tulajdonképpen, mert az Óbecsei Aktív Rádióval már 20 éve nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van az ottani rádiósokkal, és hát egyik kedves kollégám

0: itt a környékünkön főleg, ha akad, ha szóltok, akkor természetesen mi is szólunk a hallgatóknak.
1: Rendben, köszönjük.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert és jó nyarat. Szia-szia!
1: Ja.
0: Katarina Pivnicskivel beszéltem, aki a Katarina Pivnicskent Crossfire zenekar frontembere, énekesnője, dalírója, gitárosa. Elképesztő volt az iménti dal, nekem hihetetlenül tetszik. A Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivált nyerték meg tavaly, illetve előtte szintén ősszel a Zent Art, zentai könnyűzenei tehetségkutatót. Én biztos vagyok benne, hogy Katarináról, ha nem is a TV2-n keresztül, de hallani fogunk még.
2: Élesztő.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tetőző hőség miatt mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. A kormányfő vasárnap délutáni bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli meleg miatt a kabinet minden egyéb munkáltatót is arra kér, hogy lehetőség szerint biztosítsák a home office-t a dolgozóknak. A kormány emellett azt javasolja, hogy ahol csak lehet, halasszák el a szabadtéri kinti munkavégzéseket. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a Paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Szélsipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az

0: elismerést. Bányiné Német Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerinte mi a legjobb a munkájában.
1: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszélyek körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan kell egymással kommunikálni.
0: Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A Paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt. Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porral oltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott, az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a katasztrófavédelem.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: egy jó kis Blahó Louisiana. Egyébként Vivi egyik kedvence.
1: Nagyon
0: így van,
1: szeretem.
0: Így igen. Van. Hát nem Blahó Louisiana koncertről fogsz beszámolni ma, de be tudsz számolni koncertről, viszont hát...
1: Most voltam több koncerten.
0: Voltál több koncerten, és nem mindegyikről értél haza.
1: Hazaértem, csak nem a saját kocsimmal.
0: Azon rögtem az előbb egyébként, hogy általában ugye a Paks FM követői megszokhatták, hogyha valahol koncerten vagyunk, vagy valahol vagyunk, és érdekesnek találjuk, akkor kiposztolunk, szelfizünk, videótudósításokat készítünk, és tegnap olyan kis helyesen kiposztoltátok a Gabival, hogy hol vagytok, mit csináltok, és utána semmi több videó, nem jött, egész éjjel vártam.
1: Érkezik majd, csak ugye ezt tudjuk, hogy vannak olyan kötelezettségek, hogy tehát nekem, ugye elmondta ott a hölgy, akitől, ugye, vagy aki meghívott bennünket, úgymond Gabival, hogy nyilván minőségi videót vár el a Budapest Park is.
0: Tehát cenzúráztatni kell.
1: És mivel élőben adták a koncertet, szóval, hogy nagyon sok koncertet élőben adnak a Budapest Park Facebook oldalán, és ezt is. Uh-huh. És így szinkronban vele, úgyhogy most ki tudja, hogy milyen videót teszek közé. Nyilván azt, ha látják a Paks FM hallgatói is, a Facebookon azért próbálok olyan videókat mindig megosztani, ami élvezhető, közeli felvételeket, stb. Úgyhogy itt is egyébként nagyon közel álltunk Gabival a színpadhoz. Én még szerintem ilyen közel a Budapest Parkban semmilyen koncerten nem voltam. Ember Márkot nagyon közelről láthattam, hál' Isten.
0: Ezért mentél.
1: Csak ezért.
0: Egyébként oda akartam kiukadni, hogy tesszük is sorra a videókat ilyenkor, viszont most csak a mi kis rádiós csoportunkba posztoltátok be éjfélkor, hogy az M6-oson lerobbant az autó azzal felé, pedig ez igazán izgalmas lett volna a Paks FM Facebook oldalán. Na vigyelj, Vivi, tehát akkor milyen koncerten voltatok, Budapest Park?
1: A Grund, a Víg Színházi Fiú zenekarnak volt a Budapest Parkos koncertje. Számomra teljesen meglepő volt, hogy ők már 9 éve alkotnak egy zenekart, ugyebár. Én nem, megmondom őszintén, őket így nem követtem. Ismerem mindegyik színészt, aki ugye zenekar tagja, de nem tudtam, hogy vannak, azt is, tehát, hogy tudtam, hogy van ez a zenekar, de úgy egyáltalán nem voltam még, nem hallottam, azt se tudtam, mire várjak, tehát mondtam pont a Gabinak, hogy azt se tudom, hogy mit fogok ma hallani, mert hogy van-e saját számuk, vagy ilyen feldolgozásokat csinálnak, és igazából mindkettő volt, szóval voltak saját számok is, volt tegnap olyan dal is, amit most adtak elő először, de több olyan dal is volt, ami a saját szerzeményük, és volt olyan is, mint a Pink Floyd, Tina Turner, Depeche Mode, meg nem tudom, szóval rengeteg olyan dal volt, ami ugye feldolgozásként, vagy egy jó presszer szám, úgyhogy így nagyon-nagyon élveztem, jókat bulisztunk, nagyon meleg volt, szerintem még amikor elkezdődött a koncert, akkor is ilyen 35 fok körül pörgött a hőmérő, szóval vittem magammal legyezőt, és így az előző nap esküvőn kaptam legyezőt, és akkor ezt beraktam a kis táskámba, tökéletes kiegészítő volt. Gabival beszéltük még az elején is, hogy mibe menjünk, és akkor Gabi mondja, hogy hát figyelj, én gondolkoztam, hogy lehet, hogy bikinibe, és nem lettünk volna alulöltözöttek, mert rengetegen voltak. Bikini, rövid nadrág.
0: Simán,
1: ilyen melegbe, hát én egy ilyen rövidebb felsőben voltam, mondom, nekem ez megteszi bikininek. És akkor így, jó, oké. Szóval igen, meleg volt.
0: Közben rákerestem a Budapest Parkra, egyébként majd átbeszéljük azt is, hogy Ember Márk melyik zenekarban nincs benne. Most ugye a Kuplung zenekarral.
1: Kuplung zenekarral. Fiktív, kitalált ez zenekar, zseniális.
0: Óriási, de igen. Még mindig óriási talány egyébként, hogy az Ösztre tervezett dupla aréna koncerten a Nyomod a gáz című dal on kívül, de biztosok benne, hogy baromira dolgoznak, és nagyon tudják, hogy mit akarnak. Na, tehát egyébként, ami a Grund koncertet illeti, közben rákerestem, igen, de ti ne nézzétek meg a Budapest Park Facebook oldalán, hanem majd azokat a videókat.
1: Majd a miénket, kapcsolnék ennek, nagyon jó felvételeink
0: nincs kint, de majd kint lesz.
1: De úgyis jó most, mert mindenki napközben lett jobban ér rá, megnézik, de igen, már le kell egy kicsit majd csekkoltatni.
0: Na, egyébként tényleg mi tetszett a legjobban ebben a koncertben? Márkon kívül, igen, tehát igen.
1: Nem, egyébként nem is tudom, annyira ilyen emberközpontú volt, vagy annyira ilyen személyesre vették a figurát. Volt például fotókönyvet mutattak, és akkor fotókat mutattak, és egy kicsit beszéltek arról. Akkor így maga, hogy hogy álltak ők össze, ugye a Pál utcai fiúk musical után lett ebből egy zenekar, hogy úgy voltak vele, hogy ez a próbákon, vagy az előadásokon nem lehet, hogy itt ér véget, és hogy ők akarták, hogy ennek legyen folytatása. Nagyon cukik voltak mindegyik egyébként, szóval, hogy tényleg egytől egyig nagyon szerethető színész, és szinte én szerintem most láttam mindegyiket élőben először, és azon gondolkoztam, hogy az embermárkot láttam, de lehet, hogy ez volt az első találkozásunk, randi pillanatunk. Úgyhogy viccelődtek rajta, hogy mi lenne, hogyha mindenki mesztel, mert ugye gyorsan akartam mondani a dal számát, az embertelen dal, és akkor annyira vicces volt, hogy így, mi lenne, ha most mindenki mesztelen lenne, és akkor ugye a meleg miatt, és akkor így mondtam, hogy szívesen nézem, ahogy mindenki ott ledobják a ruhát, meg nem tudom, jókat röhögtünk rajta. Szóval szerintem egy nagyon jó válogatás volt zenékben, inkább rockosabb vonalon mentek, de nagyon jó zenéket választottak.
0: Meg hát ezeket ismeri pörgös, a közönség.
1: Igen, nagyon
0: tehát
1: pörgös, mindenki.
0: Bulizni.
1: Így van. Most én például a saját zenéket sajnos nem ismertem, de mindegyik annyira ilyen dallamos fülbemászó volt, hogy pont reggel dúdoltam, miközben készültem. Szóval életemben nem hallottam még, sőt az új daluk még sehol nincs is fent. Valószínű, de hogy nagyon-nagyon jó volt, és tényleg ilyen élvezhető koncert volt, meg az, hogy nagyon kis vidámak voltak, nagyon kedvesek voltak, maga mindegyiknek a kisugárzása egy ilyen nagyon pozitív, és nekem ez tök sokat jelent, hogy ilyen koncerten veszünk részt. Nagyon sok olyan zenész van, aki fölmegy a színpadra, és akkor elénekli a kis dalait, aztán lemegy a színpadról, és akkor így köszöni szépen. Uh-huh. Ez nem olyan volt. Itt nagyon bevonták a nézőket, és tényleg nekem nagyon pozitív és kellemes csalódás volt, inkább azt mondom maga az ennek, hogy megérte az is, hogy lerobbanjak hazafele.
0: Igen.
1: Mondjuk azt.
0: Erről is külön beszélünk, de egyébként azt, hogy ugye a Pál utcai fiúk musicalből a Mi vagyunk a Grund című dal.
1: Az ott a záró száma, hát
0: az meg ilyen hideg kirázás.
1: Az nekem
0: az
1: tényleg
0: az igazság,
1: nagyon...
0: hogy tényleg mióta ez a musical egyáltalán létezik, azóta, tehát ez a dal, ez többször előkerül.
1: Igen.
0: Olyan, egyébként nem csak politikai, de olyan társadalmi vagy egyéni sztorik kapcsán, amikor valahogy összecseng a mondani valójával a történet, és hát azt gondolom, hogy tényleg nincs most már, aki ne ismerni. Ami pedig a zenekart illeti, tehát most utána néztem, igen, 2017-ben alakultak, és akkor Ember Márk, Medvecki Balázs, Wunderlich József, Zoltán Áron, a zenekar vezetője Westbaum Béla.
1: Igen, tanár úrnak hívták végig, annyira cukik voltak. Igen, mert hogy igazából ő volt az, aki ezt az egészet összerántotta, és ő is tartja egyben, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
0: Igen, magam, és most nézem, hogy ők Elvis Presley-től, Bryan Adams-től, Illés, Rolling Stones és még Queen-t is játszanak, tehát ugye egy csomó...
1: Minden, zseniális volt, tényleg.
0: Nagy nagyon sláger felvesznek.
1: Nagyon összerántották úgy, hogy nem, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nekem nem volt, tehát nem volt olyan, hogy ez a nagyon visszaemlékezős, vagy nem tudom, tehát nem volt olyan szagú a számomra, hanem tényleg az, hogy jót bulisztunk rajta, röhögtek ott, hogy ugye ilyen fotókat mutogattak, és akkor emlékkoncertként emlegették, hogy ugye olyan, hogy így, jaj, bemutatjuk magunkat, ahogy kinéztünk annó, meg nem tudom, és akkor nagyon végig, tehát annyit nevettek ott meg, nem tudom, hogy tényleg nagyon jó kedvű volt, én nagyon élveztem.
0: Élvezik, élvezik. Igen. Egyébként lehetséges, hogy miután ők színészek, és hát rengeteg dolguk van, ugye a különböző darabok, filmek, sorozatok, stb. Kapcsán, hát nincs idejük arra, hogy minden héten koncertezzenek, de lehet, hogy ettől él még inkább a történet, és ettől élvezik, mert azért bele lehet abba is vásulni. Na mindegy, szóval akkor nagyon jó volt a Budapest Parkban,
1: ez
0: egy kis grundos koncert, amit tulajdonképpen a Gabi ajánlotta neked?
1: Igen, mert hát tudja, hogy szeretem ember Márkot.
0: Igen, és akkor innen
1: és akkor így mondta, hogy mi lenne, hogyha elmennénk, van ilyen lehetőség.
0: De sajtóbelépővel volt.
1: Így van, így van, szóval, hogy...
0: Mi nem megyünk másik koncertre, Vivi, ezt tanuld meg.
1: Jó, nem, igen.
0: Sajtóakreditáció, és szóval... most mindenki rákeres a különböző fesztiválokról, hogy Paks FM-ként beregisztráljon.
1: Igen,
0: azért
1: igen.
0: Az nem olyan egyszerű, na csak szólok. Jó, és akkor figyelj, most akkor mi történt hazafelé?
1: Hát már oda, na, ezt tudni kell, hogy az autó már nem mai csibe, és hát ugye ezért én használom, szóval, hogy megvan.
0: Hova ugrottál elesküvőre? Egerben?
1: Eger mellé, igen.
0: Pénteken?
1: Hát az 500 kilométer. Nem, előtte, 500 kilométer ment. Tehát én június 20-án én Egerben, egy Eger mellett voltam.
0: Ja, azt hittem, hogy most szombaton most
1: Szombaton, majd... szombaton voltam Szekszárdon, pénteken is Szekszárdon, előtte Pestre ugrottam föl. Tehát, hogy én... viszem az autót, megyek vele, jövök, intézkedek, stb. És nagyon hálás volt eddig ez a kis autó, és én is nagyon hálás voltam, hogy mindenhova elvitt. Már egy ideje van vele probléma, de azt lett mondva, hogy menni fog, szóval, hogy nincsen semmi gáz, ad ki hangokat magából, ami nem annyira bizalomgerjesztő. Gabi is röhögött, hogy föl fogunk így érni Pestre,
0: és akkor
1: persze, hát bárhova elmegyek vele, viszont most volt a vége, hogy pont ezt is beszéltük az autó szállítóval, hogy meleg van. Tehát, hogy égszíjak szakadnak, stb. Rengeteg autó van egyébként, ami megsínyli ezt a nagy nyári hőséget. És hát ez van. Úgyhogy hazafelé már a kölesdi lehajtó, Paks kölesdi ugye felhajt vagy lehajtónál, 110-es kilométernél egyszer csak gondolta az autóm, hogy elkezdett kopogni, és így olyan volt, mintha egy felverődött volna valami kavics, vagy nem tudom, és mondja csak abban, hogy te láttál valamit? Mert én nem láttam. Te senki nem látta, nem tudom, és én mondtam, hogy igen, mondom, szerintem ez nem ez lesz.
0: És akkor magától lassult
1: magától lelassult.
0: És egyszer csak leállt.
1: Igen.
0: És akkor gondolom lehúzottál időbe.
1: Persze.
0: Ugye képzelem, hogy évfélkor ott toljátok az autót a leállósába.
1: Nem. Igen, úgyhogy megálltunk, ugye villogtam be a vészbe, hogy félreállt autó, ugye veszélyforrásként.
0: Mármint a vész alkalmazásban?
1: Igen, ott igen? Ugye be lehet ezt jelölni.
0: Ebben még nem vagyok jó. De...
1: Igen, többen is reagáltak rá, mert ugye ilyenkor, hogyha fölteszi valaki, akkor így többen reagálnak arra, hogy... Hogy így megerősítik, hogy
0: igen,
1: mindig ott áll. Így van.
0: Hát meddig ácsorogtatok ott a...
1: Nem sokáig, mert ugye jóval arrébb mentünk az autótól, ugye ez a szokás, meg ezt kell.
0: Csak hogy autómentőt mennyi idő alatt találtatok éjjel?
1: Hát most ilyen 11:30-kor adta meg magát az autóm, 50-kor értem el az autómentőt, mert addig hát kerestem, hogy kit hívja.
0: Kiveszi vele a telefont?
1: Igen, pont most visszahívott egy reggel egy paksi ismerős.
0: Akit hívtál, de
1: igen,
0: akkor nem
1: de mondta, hogy nem volt némítva a telefonja, de hogy gondolom éjszaka lehet, hogy ő már nem dolgozik. Na mindegy, nem is ez a...
0: De találtál olyat.
1: Találtunk egy Dunaszentgyörgyi autómentőt, akinek innen is nagyon-nagyon köszönjük.
0: Hogy találtál rá? Tehát Google-a barátod?
1: Google-ből, igen, fölhívtam egyet, majd ő adott egy másik számot, mert mondta, hogy ő viszont nem itt Paks környékén van, viszont oda volt, hogy Paks is beletartozik, és akkor ő ajánlott egy másikat, és akkor Szent Györgyről jött, de most Duna Szent Györgyről eljött ugye a német kéri felhajtóig, mert ugye onnan tudott jönni, hogy fölkapjon bennünket. Így van. Ugye Paks felé Pakskölest a lehajtóba. Úgyhogy, hát mókás, ott jókat nevettünk Gabival,
0: figyelj,
1: tényleg,
0: és egyébként
1: jó
0: ilyenkor,
1: kedvű volt.
0: Ilyenkor hogy működik? Tehát az autó mentőbe, akkor nyilván felmondtatta az autót, ti előre be tudtatok ülni.
1: Be tudtunk ülni,
0: és akkor
1: van.
0: Ő szépen hazafuvarozott.
1: Hazavitt bennünket, igen, nagyon kedves volt, le is odaszállította haza az autót, és akkor minden
0: na jó,
1: jól
0: figyelj,
1: alakult.
0: Vivi, autótalan vagy? Feltegyük valami, közé tegyünk valami szponzorok jelentkezését.
1: Várjuk. Hát figyelj. Nagyon sok helyre megyek, és tudom reklámozni az automárkát is, bárkinek.
0: Abszolút,
1: az autó.
0: De tényleg, ez milyen?
1: Erre gondoltam már egyébként, hogy vannak ugye rengeteg ilyen automárka van, aki ugye...
0: És te nem is válogatnál annyira.
1: Hát engem az...
0: Te is ugyanúgy guruljon.
1: Nekem mindegy. Hát aki tudja, hogy engem mennyire nem érdekel az, hogy milyen autóval közlekedik valaki. Az én autóm egy Ford Fiesta autó. Imádom, szeretem. Nekem az volt a lényeg mindig, hogy kicsi legyen, jó fogyasztású, és elvigyen A pontból B pontba. Nekem ennél több nagyon nem kell, hogy milyen színű, milyen márkájú, vagy nem tudom. Én például annyira hülye vagyok ehhez, hogy a ChatGPT-t kérdeztem meg, hogy milyen autót ajánl ezekkel a kritériumokkal a jövendőbeli autómnak. És akkor így feldobott egy 3 autót, hogy mi az, amit tényleg ezekre ajánl, és nagyon jó autókat ajánlott, meg is, gyorsan meg is néztem, úgyhogy most egy van kiszemelve, ami valószínű majd a közeljövőben remélem minél előbb lesz a fenekem alatt, de addig meg, hogy figyelj, hogy oldom meg. Itt Pakson belül anyukám autója van, de hát most őnek is kell, szóval, persze, hogy így...
0: Jó, borsasztom. Főleg amikor a gyereket tőled kell, hogy elvigye, hogy egy kicsit...
1: Az a másik.
0: Jó, figyelj, te csak szemeljél ki autókat, én pedig közzéteszem a felhívást, hogy szponzorkeresletek, de tényleg csak, hogy agy ízelítőd belőle, hogyha mondjuk a következő pár hetedet nézed, akkor ha fejből tudod, mondjál település neveket, hogy hova fogsz menni. Sok hely.
1: Igen, Neszmély, ez a Hilltop borbirtok lesz csütörtök. Most a hétvégén nem lesz esküvőm, viszont utána várjál, mindjárt mondom.
0: Na, csak nem megy fejből. Azt hittem, hogy megy fejből.
1: Nem, mert az a baj, hogy annyi esküvőre
0: megyek. Na mindegy,
1: megyek.
0: Tehát Soprontól Debrecenen keresztül.
1: Bécs. Hogy is van? Harlekin birtok, az megint csak rohadt messze van, és onnantól kezdve végig minden hétvégén Szekszárd, Fenyőharaszt kastélyszál az 60 mellett.
0: Igen.
1: Tehát
0: ahol esküvő van, Vivi, ott lesz.
1: Igen.
0: És összeadja a párokat, hogyha lesz autója. Úgyhogy,
1: ha nem, akkor meg valahogy majd busszal, vagy nem tudom. Stoppolok, szép ruhába, hát ha kiállok az M6-ra. Igen. És akkor sziasztok!
0: Minden esetre minden menyasszonynak és vőlegénynek mázlia volt, hogy te hazafelé robbantál le egy koncertről.
1: Ez így van. Én
0: és
1: ezt
0: nem
1: mondtam.
0: Eger felé.
1: Bocsi,
0: a szertartásvezető nem lesz ott, oldjátok meg.
1: Ilyen nem lett volna. Tehát, hogy
0: stoppoltál volna, bármit megcsináltál volna?
1: Bármit.
0: Tűzön, vizen.
1: Igen. Tehát, hogy ilyen nem lett volna.
0: Mint a reszkesetek betörőből, hogy anyuka, neki haza kell
1: menni. Igen, az, hogy az autót hazavitettem volna, de az fixen, hogy én akkor nem megyek az autóval haza, vagy az autószállítóval haza, hanem akkor valaki jöjjön azonnal, értem, és vigyen el. A hazajutást is valahogy megoldom, tehát, hogy nem erről van szó, de maga az, hogy ilyen lehetőség nincs, hogy én nem jutok el egy esküvőre.
0: Na, ezt szeretik benned.
1: Igen.
0: Többek között.
1: Nagyon jól esett, egyébként szombaton volt egy esküvőm, nagyon meleg volt, tehát, hogy ugye komolyan így 4:30-kor volt a szertartás, brutál.
0: Kinti szertartás
1: igen,
0: volt?
1: Brutál.
0: Árnyékban?
1: Hőség. Na, én igen, hál' Isten, a koszorús lányok nem is, volt is egy kis ájulás. Már a vége volt, hál' Isten, a szertartásnak, szóval én nem már csúnya, szóval nem törte meg a szertetes, nem volt akkora ijegység, tudod, mert azért ilyenkor mi van, hogy úristen, mi lesz, és már a ceremónia mesternek átadtam a szót, ő már elkezdett beszélni, és csak elájult egy csajszí, gyorsan ugye lefektették, víz, jól volt, tehát hogy nagyon hamar jól lett, hál' Isten, nagyon cuki volt, mert ő is így, nincsen semmi baj, amikor már ugye eszmélt, meg nem tudom, de lefektették, föl a láb, mindenhova, borogatás, stb. És akkor volt ott egy pár, akit majd augusztusban fogok összeadni Szákán, és nagyon cukik voltak, mert egyébként teljesen különálló volt az, hogy ez a pár, akinek most volt az esküvője, meg ők rám találtak, szóval nem beszéltek egymással, hogy jönnek, a Vivi lesz nekünk is, meg nem tudom. Később derült ez ki, hogy mindkettőnél én leszek, pedig nagyon jó barátok, és oda jöttek, hogy fú, Vivi, hogyha fele ilyen lesz a szertartásunk, már örülünk neki, hogy téged választottunk, mert hogy így nem hallottak még ugye szertartáson, csak mondjuk jó tapasztalatokat, vagy jó visszajelzést hallottak rólam. Úgyhogy nagyon örültem neki, mert oda mentem, ott beszéltünk, és akkor hát azt mondja, pedig én nem vagyok egy síros gyerek, de hogy azért még én is, pedig nem az, amit én mondtam, az volt ilyen sírdogálós, hanem ugye egymásnak írt fogadalmakat is én olvastam fel, és mondták, hogy hát én most meg is gondoltam, hogy nem is olvasom föl én, hanem hogy majd elküldöm én is neked, igen, mert hogy azt mondja, hogy ha ezen sírtam, mi lesz a sajátunk? Szóval nagyon cukik voltak.
0: Azt hiszem, oda mentek hozzád, és azt mondták, hogy Vivi, átszervezzük az esküvőt, csak árnyék lesz augusztusban is.
1: Hát a Lajvérban nincs ilyen, hogy csak árnyék, ott is ugye az a hosszú ilyen terasz rész, ott is. Hát most augusztus ki tudja.
0: Ki tudja még mit hoz.
1: Ez igen. Most jó. Majd a csütörtököt várom. Csütörtökön milyen idő lesz?
0: Hát ugye azt mondják, hogy
1: lehűlés
0: várható. Szerdától mondják, de igazából lehet, hogy csak szerda éjszaka ér ide, és csütörtökön már csak állítólag 30 fok lesz. 29-30.
1: Ez a kedvenc, amikor lehűlés várható, 30 fok.
0: Igen.
1: Ugyanúgy meggyulladsz.
0: Ugyanúgy meggyullad. Nem, egyébként lehet, hogy a 40 fok után a 30 hirtelen mindig, nagyon kellemes
1: igen,
0: lesz.
1: Igen, ez mindig így megy. Tegnap este is a 30 fok, az már majdnem jó volt.
0: Igen, már majdnem jó volt este 10-kor.
1: Igen. Éjfélkor. Majdnem fáztunk a Gabival éjfélkor.
0: Igen, akkor mondom, Vivi, nem is volt 30 fok. Ja, bocs, te még éjfélkor fent voltál. Okay. Vivi, fél tíz után tiéd a terep, és isteni zenéket fogsz hozni. Azt már látom, Olivia Dinnel nyitsz, Marics Peti már be van készítve. Hát csodálatos.
1: Bizony, jönnek itt a jó zenék.
0: Nagyon jó, okay, Vivinek adom át a terepet. Strasser Andi búcsúzik. Sziasztok! Wake up, wake up, wake up. Mindenki felébredt.

0: Rocks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
5: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
8: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
9: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek ma veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartatok velem, most pedig jöjjön Olivia Dean-től a So Easy 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Marics Petitől szólt a Megcsalok veled akárkit 2025-ből. Hát már is nézzük, hogy milyen időjárás várható az időkép előrejelzése szerint. Forró idővel indul a hetünk, és piros figyelmeztetés van kiadva hőségre. Hát felfrissülést hozó csapadék nem várható. Sajnos pedig milyen jó is lenne egy kis nyári zápor. Inkább a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Időnként lesz élénk a déli, délkeleti szél. Délutára 39 fok köré forrósodik majd a levegő, úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, igyatok sok-sok folyadékot, és hát mindenképp kenjétek be magatokat naptájjel, hogyha kimozdultok, mert hatalmas az UV-sugárzás, úgyhogy tényleg vigyázzatok magatokra, ne nagyon menjetek 10 és 4 óra között sehova, maximum vízpartra vagy strandra lehet, és azt is ajánlom, menjetek ki, de a déli órákban viszont mindenképp árnyékos helyen legyetek. Mi pedig most megyünk tovább, a jó kis zenékkel, szóljon a Lájtól a Bolond nyár 99-ből.

0: sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat is lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Több helyen folyik útmenti növényzet gondozása, valamint kaszálás. Már is nézzük, hogy merre. Paks-Kölest összekötő úton a 0-as és a 22-es kilométer között, vagy Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 121-es és a 123-as kilométer között, Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 15-ös kilométer között, mindenhol mindkét irányba útszükületre kell számítani. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton pedig útépítés kezdődött a 10-es kilométernél, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is, óvatosan vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren, írja az MTI. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszer terhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre pedig 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a Paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Széles Sipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerinte mi a legjobb a munkájában.
5: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás az. Ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan kell egymással kommunikálni.

0: hagyományokhoz híven idén is közös ünnepségen búcsúztatta végzős középiskolás diákjait Szekszárd, adta hírül közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A pedagógusok köszöntése után a Vármegyeháza udvarán a végzősök kerültek a középpontba, ahol ünnepi hangulatban zárult életük egyik meghatározó szakasza. A hagyományoknak megfelelően az ünnepség első állomásaként a középiskolák igazgatóival és osztályfőnökével találkoztak a Garai élménypincében. A közös kocintás során köszönetet mondtak a pedagógusoknak azért a türelemért, odafigyelésért és elhivatottságért, amellyel éveken át támogatták és kísérték tanítványaikat. Az eseményen elhangzott, a tanárok munkája nélkül a fiatalok nem állhatnának ilyen magabiztosan életük következő nagy állomásának küszöbén. Az esti programon már a végzős diákoké volt a főszerep. A Vármegyeháza udvara megtelt ünneplő fiatalokkal, zenével és jó hangulattal, akik együtt búcsúztak a középiskolás évektől. Az ünnepi köszöntőben arra biztatták a végzősöket, hogy akik tanulmányaikat más városban folytatják, vigyék magukkal Szekszárd jó hírét, gyarapodjanak tudásban és tapasztalatban, ugyanakkor soha ne feledjék, honnan indultak. Kiemelték, a város mindig visszavárja őket, hiszen a jövőben megszerzett tudásukkal, ötleteikkel és lendületükkel közösen formálhatják Szekszárd jövőjét. Az ünnepség végén gratuláltak minden végzős diáknak, és sok sikert kívántak nekik a továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz, valamint az előttük álló új kihívásokhoz. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porral oltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott, az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 órán.

0: Robi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik ez a forró nyári hétfői délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó kis zenéket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön a következő hetekben. Hozok nektek egy kis koncert beszámolót, mert hogy az utóbbi napokban több koncerten is jártam, és mindenképp szeretném veletek megosztani az élményeimet. Az óra végén pedig jönnek majd a közlekedési hírek. Tartsatok velem ebben az órában is, most pedig jöjjön Tate McRae-től a Sports Car 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 30-án egy kiállítás megtekinthető a Tolnai Művelődési Központban. Aut Lászlóné Rózsika volt MMG-AM műszergyári dolgozó festmény kiállító megnyitója lesz 17 órakor, melyre minden kedves és régi új ismerősét, valamint művészetek iránt érdeklődő vendégeket várja. Június 29-től július 5-éig Gastroblues Fesztivál lesz, mely 34. alkalommal veszi kezdetét itt Pakson, és rengeteg koncerttel várják az érdeklődőket, többek között a Charlie Filippo Blues Band, a Silent Zone, a Beatback, Alice in Wonderland és RB Kapitány Emlék zenekar is fel fog lépni, úgyhogy mindenképp látogassatok el, hogyha szeretitek a bluest, a jazzt, a rockot és a gasztronómiát június 29-től július 5-éig. Július 3-án és 4-én Simontornyán város napot ünnepelnek, ahol rengeteg programmal és koncertekkel várják az érdeklődőket, mint például Zaporozsec koncert lesz, aztán Komonyi Zsuzsi, Charlie és még gyerek zenekar is várható, a Pitypang zenekar lesz, mindegyik a vár téren megtekinthető, és még szintén a gyerekeknek kedvezve lufi hajtogatás lesz Zsazsa Bohóccal a vár előtti téren, ez például július 4-én 17 órától lesz elérhető. Július 5-én Kalocsán egy színház lesz Mesztelen igazság címmel, melyet Tallós Rita rendezett a Lilium produkció bemutatásában 8 órakor az érsekkerti szabadtéri színpadon lesz megtekinthető. Július 10-én Pakson a Dunaparti gesztenye fasoron ismét a koncerteké lesz a főszerep. Hofi 90 címmel hallhatjátok a koncertet a Catan Club Singers előadásában. Remélem tudtam nektek segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt. További információkért keressétek fel a paksfm.hu oldalát, és a programajánlónál minden információt megtaláltok.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

A Van Republic-tól szólt a Something I Need 2013-ból, és hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt, ugyanis múlt hét csütörtökön részt vettem az együttes koncertjén, és egy fergeteges estét töltöttem el a barátnőmmel és a Van Republic-kal, mert hogy minden várakozásomat felülmúlta ez a koncert. Én 2022-ben voltam már rajta, igaz, akkor kismamaként és ültem az egész koncert alatt, de nagyon-nagyon jól éreztem magam akkor is. Én nekem nagy kedvencem a Van Republic, maga Ryan Tedder-t, a frontembert, énekest nagyon-nagyon szeretem, és tényleg az egyik legjobb énekesnek tartom így világszinten. És az imént hallott Something I Need tőlük kifejezetten kedves a számomra, és akkor 2022-ben nagyon vártam, hogy meghalljam ezt a számot, de képzeljétek, hogy nem jött, és most egyszer csak a koncertnek már az elején felcsendült, és meghallottam a kezdő taktusokat ebből a dalból, és már is önkívületi állapotba kerültem, ordítottam ezt a dalt a közönséggel, mindenki nagyon szerette. Az egész koncert számomra egy euforikus állapot volt, azt tudom mondani, mert maga Ryan Tedder, a frontembernek a pozitív kisugárzása szerintem mindenkit magával ragad, és éppen születésnapja volt, 47 éves lett, egészen elképesztő energiákkal rendelkezik egyébként, és a magyar rajongók énekelték neki a Boldog Születésnapot című dalt, nagyon-nagyon boldog volt, és nagyon-nagyon örült ennek a felköszöntésnek. Többször is elhangzott ez a köszöntő dal az este folyamán. Ugye a koncert maga rengeteg ismert számból épült fel, mi is itt a rádióban rengeteg jó kis Van Republic számot szoktunk nektek hozni, de olyat is szokott hozni egy-egy ilyen koncert alkalmával, amilyen dalokat ő írt. És sokan nem tudják, hogy akár Beyoncé-nak, vagy Leona Lewis-nak, a One Direction-nek írt ő már rengeteg dalt, és még Paul McCartney-t is megemlítette, szóval jobb énekeseknek készít és ír dalokat, és ezek is felcsendültek az este folyamán egy-két perc kíséretében, szóval zseniális volt, és nagyon-nagyon örültem, hogy ott lehettem. Aki lemaradt, az nagyon sajnálhatja, de nagyon bízom benne, hogy lesz még alkalmam Van Republic koncertre menni itt Magyarországon. Ti is menjetek, hogyha lesz rá lehetőség. Most viszont megyünk tovább Bruno Mars-szal, tőle pedig szóljon a 20K Magic 2016-ból.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok.

0: A Paks FM slágereihez.
1: Csónakos, itt leszek. Barabás, itt leszek. Nemecsek, itt leszek. Leszik, itt leszek. Richter, itt leszek. Weiss, itt leszek. Csele, itt leszek. Kolnai, itt leszek. Boka,

0: A Pál utcai fiúk musicalből szólt a Mi vagyunk a Grund című sláger, és amikor tegnap ez a dal megszólalt a koncert végén, mert hogy ugye a Grund Vígszínházi fiú koncerten voltunk tegnap Gabival, és mint már említettem, Andinak elképesztő élmény volt számomra. Nem tudtam, mire számítsak, de nagyon-nagyon jó élmény volt a számomra, azt meg kell hagyni. Szóval amikor ez a dal megszólalt, akkor összeszorult a torkom, és maga, ha a Pál utcai fiúkra gondol az ember, ugye Molnár Ferenc regénye alapján, akkor azért egy elég szívbe markoló regényről beszélhetünk, és amikor olvastam annó, mint kötelező olvasmány, és meg is néztem a filmet is, utána úgy voltam, hogy ezt soha többet nem szeretném sem látni, sem olvasni, pedig mindig jó szívvel gondolok vissza rá, és most is, amikor elhangzott, és jött egy hatalmas bejelentés ugyebár a színpadon, mert hogy december 4-én az MVM Domban újra összeáll a Pál utcai fiúknak az előadása, és hát az eredeti szereposztással láthatják a nézők az MVM Domban majd ezt a csodálatos előadást. Mi Gabival már beszéltük, hogy lehet, mi is elnézünk majd rá. Nekem ilyen felemás érzéseim vannak a darabbal kapcsolatban, mert ugye, mint említettem, számomra a Pál utcai fiúk az egy nagyon szívfacsaró regény volt, darab, amit nem biztos, hogy újra és újra megnézne az ember, viszont csodálatos színészekkel és egy jó kis zenés, pörgős darabban lehet, hogy jobb élményé válna a számomra is. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, ami felcsendült a tegnapi koncerten. Tina Turner-től fog szólni, a Proud Mary.
1: Proud Mary, keep on burning. Proud Mary.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön, déltől egyig!

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, aki arra jár a 167-es és a 163-as kilométer között, lezárták a külső sávot, úgyhogy erre mindenképp figyeljetek. Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között is lezárták, mert aszfaltoznak. Szintén a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 52-es főúton az M5-ös

0: 121-es és a 123-as kilométer között, Szekszárd Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 15-ös kilométer között, mindenhol mindkét irányba útszükületre kell számítani. Paks Nagydorog Sárszentlőrinc összekötő úton pedig útépítés kezdődött a 10-es kilométernél, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is, óvatosan vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, össze!

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton. Válaszul egy a Hormuzi szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajótér támadásra, írja az MTI. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el vasárnap, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez, olvasható a cég hivatalos oldalán. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a Paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a Paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredmény

0: Eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os klasszisa Pupréka igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammadalieva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a Vigaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes 7. hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE judósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten judózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető jukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pontmennyiséget.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Közi Robi a híreket, a stúdióban ismét Vivi, sziasztok! Remélem mindenki jól bírja ezt a rekkenő hőséget, akár autóban, akár irodában hallgat bennünket. Én továbbra is szállítom nektek a jobbnál jobb nyár és lágereket, és valamint tényleg a Paks FM legjobb dalai fognak ebben az órában is felcsendülni. Elkezdünk hangolódni a mai Best of órára, ugyanis az elmúlt 30 évből ismét kiválasztottunk egy évet, hogy melyiket az hamarosan kiderül. Aztán szó lesz arról is, hogy Dua Lipa új vizek felé evezett, könyvtárat nyitott, nem is akármilyet, szóval ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem. És hát a brutális hőség nem csak minket vág tacsra, hanem például Harry Styles-t is, és történt vele egy kis incidens az egyik koncertjén, egészen pontosan a Wembley arénában, hogy mi, az is hamarosan kiderül, de most megyünk tovább Benson Boone-nal, tőle pedig szóljon a Sorry I'm Here for Someone Else 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

goes in dark. A kisfiam nagy kedvence szólt, Azariel dal a Four Moods 2022-ből. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában. Mint már említettem, az elmúlt 30 évből kiválasztottunk egy évet, és ez a 2022-es év lesz, és olyan előadókat hozok még nektek, mint Ava Max, Becky G, David Guetta, Jennifer Lopez, Halott Pénz, Jude Law, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább el a Hendersonnal és Rudimentállal, tőlük pedig szóljon az Alibi 2024-ből.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipától szólt a Break My Heart 2020-ból, és hát képzeljétek, az énekesnő a portugáliai Portóban található Livraria Lello könyvesbolttal karöltve nyitott egy olyan könyvtárat, ahol kifejezetten betiltott könyveket lehet majd kölcsönözni. A popstar elmondása szerint a június 27-én megnyílt The Manifesto Library-t azoknak a műveknek dedikálják, amelyek szembeszállnak a hatalommal, a cenzúrával, a kirekesztéssel és a domináns narratívákkal. Az énekesnőnek korán sem ez az első könyves projektje, 2023-ban elindította saját könyvklubját, amelyhez egy podcast is tartozik. A portói könyvtárral kapcsolatban azt is elmondta, hogy 100 olyan könyv kapott benne helyet, amelyek fontos társadalmi kérdéseket boncolgatnak, ezek közül pedig néhányat betiltottak bizonyos iskolákban, mert faji vagy szexualitással kapcsolatos témákat tárgyaltak. Dua Lipa úgy fogalmazott, hogy ez a könyvtár az elfeledett könyvek, valamint azoknak a szerzőknek a szentélye, akik bátran leleplezik a hatalom kontrolláló struktúráit. A létesítményt azoknak az olvasóknak dedikálja, akik nem hagyják, hogy mások mondják meg nekik, milyen könyveket olvashatnak. Hát igazán izgalmasan hangzik egyébként ez a könyvtár, vagy maga, mint Dua Lipa létrehozott. Nézzetek utána, és esetlegesen Portóban jártok, akkor mindenképp látogassatok el. Most viszont megyünk Clean Bandittel és Ian Diorral tovább, tőlük pedig szóljon a Higher 2020.

Harry Styles-tól szólt a Watermelon Sugar 2020-ból, és hát folyamatosan turnézik, ugyebár, mint már azt többször elmondtam, az énekes, mert hogy 4 év után visszatért, és csak ontja magából a jobbnál jobb slágereket, és turnézik Európa szerte. Na hát, volt egy olyan cikk, amit megláttam, hogy Harry Styles összeesett a színpadon, gyorsan rákattintottam, mert hát sejtettem, hogy egy kicsit ilyen klikvadász cikkbe futok bele, és így is történt, mert hogy Harry Styles a londoni koncertjén vizet ivott, majd férenyelt, miközben a színpadi rutinja részeként vizet fújt a levegőbe. Ettől ő köhögni kezdett, és rövid időre a földre esett, ami miatt a közönség nagyon megijedt, de néhány másodperc múlva azonban felállt és folytatta a koncertet, és később is minden rendben volt. A nagy hőség is hozzájárult ahhoz, hogy sokan aggódtak, ugye érte, de nincs arra utaló hivatalos információ, hogy elájult volna, vagy komoly egészségügyi problémája lett volna. A következő koncertjén már ismét fellépett, úgyhogy szerencsére nem a hőség miatt ájult el Harry Styles, hanem szimplán csak félrenyelt, és úgy gondolta, hogy mókás lenne lefeküdni a földre, ezzel pedig halálra ijesztette a rajongóit, de szerencsére minden rendben van, úgyhogy most megyünk mi is tovább Ivan and the Parasol-lal, tőlük pedig szóljon, ha megnyitod a szíved 2016-ból.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig!

Shakirától szólt a Die Die 2026-ból, és mint tudjuk, ez lett a foci VB-nek a hivatalos dala. Ezt egyébként majd hallhatjátok a Best of Kedvencek órában Ábitól csütörtökön déltől egyig, mert hogy hozza az elmúlt évek legnagyobb futball himnuszait is, és hát folyamatosan dőlnek a rekordok 2026-os VB-n is, mert hogy Lionel Messi új világbajnoki rekordot állított fel, ő lett a VB-k történetének legeredményesebb gólszerzője, miután megszerezte a 17. világbajnoki gólját, hát innen is gratulálunk neki. És hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy hogyan készültök a rangadókra. Nálunk például a barátok tippelnek minden meccsre, és van egy tétje ennek a tippelésnek, a VB-nek a végén. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy csináljátok, vagy csináltok-e bármit, vagy ti is tippeltek-e esetleg, és hogy kit tippeltek meg a VB győzteseként. Most viszont megyünk tovább a jó zenékkel, szóljon Kamrattól a Hug Yourself 2025-ből.

0: Horváth Tamás és Kovalszky meg a Vegaszolt, tőlük pedig a Fehér Holló 2023-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után jövök a 2022-es év legjobb slágereivel itt a Paks FM-en, a Best of órában.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tetőző hőség miatt mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. A kormányfő vasárnap délutáni bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli meleg miatt a kabinet minden egyéb munkáltatót is arra kér, hogy lehetőség szerint biztosítsák a home office-t a dolgozóknak. A kormány emellett azt javasolja, hogy ahol csak lehet, halasszák el a szabadtéri kinti munkavégzéseket. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a Paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a Paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a Paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Szélsipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől, 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerinte mi a legjobb a munkájában.
4: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik. Máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog.

0: vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A Paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófa védelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porral oltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
3: 12:05 van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy érkeznek a jobbnál jobb 2022-es éves slágerei. Meg is kezdjük az órát David Guettával és Bibi Rexával, tőlük pedig szóljon az I'm Good 2022-ből.
2: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

0: Ed Sheerantól szólt a Celestial 2022-ből. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nagyon szeretem az énekest, és olvastam róla most pont egy új kis hírt, hogy meglepett egy párt Martin Garrix társaságában egy esküvőn. Igaz, hogy felkérték, tehát írt nekik egy üzenetet az egyik vendég az esküvőn, de hogy milyen jó, hogy így állnak hozzá a világsztárok is, hogy egy üzenet által megjelentek, és egy hatalmasat bulisztak a párral. Hát én biztos vagyok benne, hogy rosszul lettem volna, hogyha megjelenik mondjuk Ed Sheeran akár az esküvőnkön. Nekem mindig a Maroon 5 jut erről eszembe, amikor ugye a klip kedvéért bementek egy-két esküvőre, és felborzolták a kedélyeket, és egy hatalmas bulit csináltak meglepetés vendégként a lakodalmon. Ugyebár ez nem új keletű dolog, rendszeresen vannak sztárfellépők, akár külföldi, akár magyar esküvőkön is. Például a hétvégén az egyik esküvőszervező barátnőm tette közzé, hogy Karamell jelent meg, de én már voltam olyan esküvőn is, ahol Radics Gigi érkezett, vagy esetleg Nótár Méri. Szóval, hogy ez már egy ilyen bevett szokás, és főleg a vendégek, családtagok szokták meglepni a párt, nem a pár hívja oda a sztár fellépőket, mint meglepetés vendég. Szóval én nagyon szeretem ezeket, és azt is nagyon szeretem, hogy mindig nagyon kedvesek, és semmilyen sztár allőrt nem mutatnak az esküvőkön ezek a fellépők, hanem inkább csak együtt élnek az esküvővel, a lakodalommal, és beleadnak mindent, hogy ennek a párnak egy örök élmény legyen ez a nap. Most viszont megyünk tovább. Szintén egy 22-es slágerrel Kis Kevintől fog szólni, akit az X-faktorban ismerhettünk meg. Tőle most szóljon a Csini Baba.
1: Hideg

Harry Styles-tól szólt az Ez It Was 2022-ből, és ha már a Wembley stadioni koncertjéről beszélgetünk, akkor azt is el kell áruljam, hogy nem akármilyen előzenekara volt az énekesnek, ugyanis Cheyenne Twain volt a Wembley stadionban rendezett koncert sorozatnak az előzenekara, és hát nem csak vendégként ugrott be egyetlen dalra, hanem hivatalosan is ő volt az előzenekar, ilyen special guest-ként lépett fel a koncertje előtt Harry Styles-nak, és hatalmas ováció fogadta az énekesnőt, és megmutatta, hogy még mindig ugyanolyan lendülettel tud létezni a színpadon, mint a 90-es és a 2000-es években. Most viszont megyünk tovább, de Iman Beckkel és Bejarral, tőlük pedig szóljon a Belly Dancer 2022-ből.

0: halott pénz és Jude Law közöse szólt, mielőtt megismertelek 2022-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Most viszont érkeznek Robi hírei, aztán még egy órán keresztül én hozom nektek 1-től 2-ig a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, ami

0: FM. Összeköt.
1: És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 29-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Ismét leterhelték vasárnap a paksi atomerőmű blokkjait. Paksi pedagógusok kaptak kitüntetést. Bronzérmet szerzett Mongóliában Pupréka. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a szekszárdi tankerületi központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a paksi Bezerédi általános iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a paksi Gazdag Erzsi általános iskola tanára, és Széles Sipos Andrea, a paksi Deák Ferenc általános iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a paksi Bezerédi általános iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerintem mi a legjobb a munkájában.
3: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
2: Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák.
1: Paks FM hírek.
2: Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekintik

0: elérhető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt. Hagyományokhoz híven idén is közös ünnepségen búcsúztatta végzős középiskolás diákjait Szekszárd, adta hírül közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A pedagógusok köszöntése után a Vármegyeháza udvarán a végzősök kerültek a középpontba, ahol ünnepi hangulatban zárult életük egyik meghatározó szakasza. A hagyományoknak megfelelően az ünnepség első állomásaként a középiskolák igazgatóival és osztályfőnökével találkoztak a Garai élménypincében. A közös kocintás során köszönetet mondtak a pedagógusoknak azért a türelemért, odafigyelésért és elhivatottságért, amellyel éveken át támogatták és kísérték tanítványaikat. Az eseményen elhangzott, a tanárok munkája nélkül a fiatalok nem állhatnának ilyen magabiztosan életük következő nagy állomásának küszöbén. Az esti programon már a végzős diákoké volt a főszerep. A Vármegyeháza udvara megtelt ünneplő fiatalokkal, zenével és jó hangulattal, akik együtt búcsúztak a középiskolás évektől. Az ünnepi köszöntőben arra biztatták a végzősöket, hogy akik tanulmányaikat más városban folytatják, vigyék magukkal Szekszárd jó hírét, gyarapodjanak tudásban és tapasztalatban, ugyanakkor soha ne feledjék, honnan indultak. Kiemelték, a város mindig visszavárja őket, hiszen a jövőben megszerzett tudásukkal, ötleteikkel és lendületükkel közösen formálhatják Szekszárd jövőjét. Az ünnepség végén gratuláltak minden végzős diáknak, és sok sikert kívántak nekik a továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz, valamint az előttük álló új kihívásokhoz. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porral oltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott. Az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a katasztrófavédelem.
1: És most sporthírek a Paksefemen.
0: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os klasszisa Pupréka igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammad Alijeva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a vigaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes 7. hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE dzsúdósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten dzsúdózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető jukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pontmennyiséget. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
2: 13 óra 8 perc van, és Robi híre után ismét Vili a mikrofonnál. Sziasztok! Még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, aztán meglessük, milyen programok várhatók még Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk, hogy melegebb vagy hidegebb időjárás lesz a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és meglesszük a magyarországi tavaink, folyóink hőmérsékletét is, hát ha kedvetek támad ebben a jó kis időben csobbanni egyet Balatonba, Velencei-tóba, Dunába vagy a Tiszába esetlegesen, de csak a jó zenék után jövök nektek ezekkel az infokkal. Szóljon most dr. Béres és Verép Tamás, tőlük pedig az Ugye nem bántad meg 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 30-án egy kiállítás megtekinthető a Tolnai Művelődési Központban. Aut Lászlóné Rózsika, volt MMG AM műszergyári dolgozó festmény kiállító megnyitója lesz 17 órakor, melyre minden kedves és régi új ismerősét, valamint művészetek iránt érdeklődő vendégeket várja. Június 29-től július 5-éig Gastroblues Fesztivál lesz, mely 34. alkalommal veszi kezdetét itt Pakson, és rengeteg koncerttel várják az érdeklődőket, többek között a Charlie Filippo Blues Band, a Silent Zone, a Beatback, Alice in Wonderland és RB Kapitány Emlék zenekar is fel fog lépni, úgyhogy mindenképp látogassatok el, hogyha szeretitek a blues-t, a jazz-t, a rockot és a gasztronómiát június 29-től július 5-éig. Július 3-án és 4-én Simontornyán város napot ünnepelnek, ahol rengeteg programmal és koncertekkel várják az érdeklődőket, mint például Zaporozsec koncert lesz, aztán Komonyi Zsuzsi, Charlie és még gyerek zenekar is várható, a Pitypang zenekar lesz, mindegyik a vártéren megtekinthető, és még szintén a gyerekeknek kedvezve lufi hajtogatás lesz Zsazsa Bohócara vár előtti téren, ez például július 4-én 17 órától lesz elérhető. Július 5-én Kalocsán egy színház lesz, Mesztelen igazság címmel, melyet Tallós Rita rendezett a Lilium produkció bemutatásában 8 órakor az érsekkerti szabadtéri színpadon lesz megtekinthető. Július 10-én Pakson a Dunaparti Gesztenye Fasoron ismét a koncerteké lesz a főszerep. Hofi 90 címmel hallhatjátok a koncertet a Katán Club Singers előadásában. Remélem tudtam nektek segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt. További információkért keressétek fel a paksfm.hu oldalát, és a programajánlónál minden információt megtaláltok.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: ég a sziklában várnak ránk. Mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác a pult mögül, valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a Titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a parketre.

első rérmész. Hozzá van nekem is, itt van pénz. És hozzá egy traubit is, itt egy tízes. Sosis nálam kisebb, ezzel fizes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit ivott a Laci?

az összes kilobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fridi meg a Grassy Screen és a Girls Aren't Pretty, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr és Robert De Niro a taxisofőr.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Az időkép előrejelzése szerint továbbra is fennáll a piros figyelmeztetés a hőségre. A holnapi napon a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és meg is élénkül a szél, de továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan. Elsősorban a keleti, északkeleti országrész fölött erősebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez erős viharos keleti, északkeleti szél és jégeső is társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben pedig 35 és 40 2 fok között alakul a hőmérséklet. Nálunk a térségben azt látom, hogy esőre nem kell számítani, felhősebb időjárás várható, de a 41 fokos hőmérsékletnél én azt gondolom, hogy egy szorványos nyári zápor igazán belefér, és talán jobban élvezzük a kintlétet. Mindenképp vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, igyatok jó sok folyadékot a nap során, tartózkodjatok természetesen árnyékba, hogyha vízpart közelében vagytok, és ha tudtok, akkor menjetek is a vízpart vagy strand közelébe, mert csak így bírható ki ez a rekkenő hőség. Viszont ha kimozdultok, akkor feltétlen kenjétek be magatokat napteljel, mert nagyon magas az UV-sugárzás, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
3: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
4: Hogy pályáztam, mi
3: én
4: igen.
3: Azt szeretném
4: kaptál
3: látni,
4: 20 millió forintot?
3: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
2: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
4: Na és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett.
2: Ugye,
4: jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
3: Köszi.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
6: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
7: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől 1-ig. Vissza a Paks FM slágereihez. Starts right.

UFO-tól szólt a napolaj 97-ből, és hát ehhez kapcsolódóan hozok nektek egy kis infót Magyarország vizeinek hőmérsékletéről. A Balaton vize kifejezetten meleg már, jellemzően 26 és 29 fok között mozog. A Velencei és a Fertő-tó vize átlagosan 28-29 fokos, mivel mindkettő sekély tó, ezért gyorsan melegszik a vize. A Tisza-tó hőmérséklete általában 25 és 27 fok között alakul, a Duna vize pedig 25 és 27 fok között mocorog. Hát aki most menne nyaralni, annak jó hír igazából, hogy elég jó és kellemes vízű tavaink és folyóink vannak. Annyi különbsége, hogy most az időjárás fogja egy kicsit megborítani a hetünket. A meleg marad, de szerdán és csütörtökön várható egy kis zápor, zivatar, nagyobb esőre számíthatunk, úgyhogy élvezzétek addig is a napot, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

Accent of Salt, Don't Leave Kylie 2025-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon, és legközelebb holnap reggel 9.30-kor találkozunk itt a Paks FM stúdiójában. Most viszont átadom a helyem Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó zenéket. Én Takásnagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.

0: hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren, írja az MTI. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre pedig 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton, válaszul egy a Hormuzi szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajótér támadásra, írja az MTI. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs Washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is. A hagyományokhoz híven idén is közös ünnepségen búcsúztatta végzős középiskolás diákjait Szekszárd, adta hírül közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A pedagógusok köszöntése után a Vármegyeháza udvarán a végzősök kerültek a középpontba, ahol ünnepi hangulatban zárult életük egyik meghatározó szakasza. A hagyományoknak megfelelően az ünnepség első állomásaként a középiskolák igazgatóival és osztályfőnökével találkoztak a Garai élménypincében. A közös kocintás során köszönetet mondtak a pedagógusoknak azért a türelemért, odafigyelésért és elhivatottságért, amellyel éveken át támogatták és kísérték tanítványaikat. Az eseményen elhangzott, a tanárok munkája nélkül a fiatalok nem állhatnának ilyen magabiztosan életük következő nagy állomásának küszöbén. Az esti programon már a végzős diákoké volt a főszerep. A Vármegyeháza udvara megtelt ünneplő fiatalokkal, zenével és jó hangulattal, akik együtt búcsúztak a középiskolás évektől. Az ünnepi köszöntőben arra biztatták a végzősöket, hogy akik tanulmányaikat más városban folytatják, vigyék magukkal Szekszárd jó hírét, gyarapodjanak tudásban és tapasztalatban, ugyanakkor soha ne feledjék, honnan indultak. Kiemelték, a város mindig visszavárja őket, hiszen a jövőben megszerzett tudásukkal, ötleteikkel és lendületükkel közösen formálhatják Szekszárd jövőjét. Az ünnepség végén gratuláltak minden végzős diáknak, és sok sikert kívántak nekik a továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz, valamint az előttük álló új kihívásokhoz.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A pontos idő 14 óra 4 perc, június 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek el.

0: elképesztő témák. Lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a brutális kánikulában fürdő júniusi délután. De kezdjük zenével, ezzel még azért el lehet viselni és ki lehet bekelni ezeket az iszonyat forró napokat is. No Way következik, 2025-ből fogjátok hallani a Red All About It című tracket. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összekötött.

Ez volt Sabrina Carpenter és a 2024-es Taste. Nos, június 29-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aniz, Szalome és Ditta nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Switch Disco-é a szó, 2025-ben jön az I Found You.

legendás Martin Garrix-t hallhattátok, ez volt a Butterflies. Nos, még két track következik, egy Reven-től, egy pedig Area 21-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, és aztán jövök vissza zenékkel, és folytatjuk a lendületes nyári délutánunkat. Reven-i a szó, Ordinary Heroes, ezt fogjátok hallani 2021-ből.

0: slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok.

Ez volt Sonny Fodera és a 2025-ös Think About Us. Nos, szeretlekmagyarország.hu cikket találtam. A magyar alternatív rock egyik legmeghatározóbb zenekara, a Hiperkarma, július 2-án ismét a Budapest Park színpadára áll. Bircesi Róberték ezúttal egy átfogó koncerttel készülnek, amely a zenekar teljes pályafutását felölelő válogatást ígér, a korai klasszikusoktól egészen a legfrissebb dalokig. A 2000-ben alakult együttes az elmúlt több mint két évtizedben a hazai alternatív zenei szintén egyik meghatározó szereplőjévé vált, olyan közösségkedvenc dalok hangozhatnak el, mint az Amondó, a Konyharegény, a Déli báb, a Boldog még, a Napsütötte rész, a Falon túl vagy a Jó szerencsét. Az estét az Arthur Rambo nyitja, a vendégként pedig Lábas Viki is fellép. A tervezett menetrend szerint 18 órakor nyílnak a kapuk, 19 óra 15 perckor kezdődik az előzenekar koncertje, míg a Hiperkarma 8 óra 10 perckor lép színpadra. A koncert után 22 órától DJ Andy gondoskodik a folytatásról, amelyet a koncertjeggyel a látogatók ingyenesen élvezhetnek. A szervezők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a menetrend kisebb mértékben változhat. Nos, ha már újra Hiperkarma koncertnek örülhetünk, akkor hallgassunk egy kis Hiperkarmát. Leggigantikusabb slágerük következik a 2010-es Dob meg basszus.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Anne-Marie, Matthew Blind, that is James Arthur, hallhattátok, ez volt a 2017-es Rewrite the Stars. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés.
3: Ami
2: ne,
3: hát
2: és nem azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban van a...
4: lesz.
2: Igen, alacsonyabban van a küszöbe. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a, ne, nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
5: Jó, okay.
2: És utána a memoáriát eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
5: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
2: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt én két ciklusban volt maximálva, azt utána átverték,
4: megkettelték
2: a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba!

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el vasárnap, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartás a vízkorlátozás elkerüléséhez, olvasható a cég hivatalos oldalán. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a Paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Széles Sipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerintem mi a legjobb a munkájában.
2: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák. Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A Paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 15 óra 4 perc, június 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérhetem az előző óra végén, 2025-ben jön a Swedish House Mafiától a Wait So Long, let's go!
0: És most egy újabb óra.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban hát az oldal szerint 41 Celsius fok van odakint, az itteni kis digitális hőmérőnk szerint pedig 35 fok, valahol a kettő közé tenném, 38-39 fok lehet odakint. Folyamatos napsütésben van részünk, piros figyelmeztetés van kiadva hőségre, forró idővel indul a hét, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és nézzük csak, hogy mi várható itt az elkövetkezendő napokban. Holnap, 30-án, június utolsó napján 40 fokos hőségben lesz részünk, ugyanakkor úgy tűnik, a júliusunk az egy kisebb enyhüléssel fog indulni. Akár 10 fokot is enyhülhetünk egy hidegfronti hatás következtében, ami konkrétan elsején, azaz szerdán tör be az országba. Szerdára már csak 35 fokot ír, mint napi csúcshőmérséklet, csütörtökre meg már csak 30 fokot, ami ki is fog tartani, és még az is lehet, hogy egy kis zuhéban, zivatarban, záporokban is részünk lesz. Szerda, csütörtök és péntek, 3 napon keresztül is akár, na hát az már nagyon jó lenne, a feszültséget némileg enyhítendő egy kis csapadék. Aztán utána úgy tűnik, hogy marad egy kicsit a száraz idő, de elképzelhető, hogy a július első fele az ilyen 30 fokos átlag hőmérséklettel fog telni, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, a nyár még azért elég változékony lehet, amennyi bizonyos, hogy a mai napot és a holnapi napot még abszolút hőségriadóstól mindenestül kell túlélnünk. Mindenkit arra bíztatok, ahogy azt megszokhattátok tőlünk, hogy hidratáljátok magatokat, sok vizet igyatok ebben a hőségben, mert rengeteg folyadékot veszítünk ilyenkor a nap folyamán, és ezen kívül egyébként, hogyha véletlenül mégis kimerészkedtek a napsütésbe, akkor a napkáros sugarai ellen UV-szűrős napszemüveggel, kalappal, sapkával lehet védekezni, és magas faktorú naptej használata is javallott. This is the weekend, let's get into my song.

Ez volt Justin Bieber és a 2025-ös Daisies. Nos, még két track következik, egy A7S Topic és ATB kombója, egy pedig Rita Orai, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, és aztán jövök vissza zenékkel és fantasztikus témákkal is. Úgyhogy most átadom a szót ATB-nek, Topicnak és A7S-nek. A Your Love 9 PM következik 2021-ből egyenesen. Let's go!

0: Ember. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

Benzon Bunt hallottátok, ez volt a 2025-ös Sorry, I'm Here for Someone Else. Nos, az Index.hu azt írja, Fatboy Slim összeomlott, egyetlen mondat mentette meg az életét. Csak nem 15 év józanság után Fatboy Slim megrázó részleteket osztott meg az alkoholizmus elleni küzdelméről. A világhírű brit DJ elárulta, hogy volt felesége döntése ébresztette fel, és bár a leszokás utáni első koncerteken a szorongástól mozdulni sem tudott a színpadon, egy japán fellépés végül mindent megváltoztatott. Quentin Leo Cook, művész nevén Fatboy Slim a Radio 4-nak beszélt arról, hogy hogyan sikerült kijönnie egyre súlyosbodó alkoholbetegségéből. A The Guardian beszámolója szerint a brit zenész és DJ a Desert Island Discs című műsorban vallott életútja legsötétebb és legnehezebb időszakáról. A világhírű zenész elmondása szerint akkor szánta rá magát arra, hogy szembenézzen a problémájával, amikor akkori felesége közölte vele, elhagyja, ha nem hagy fel az ivással. Ez volt az a pillanat, amikor felébredtem. Korábban rengetegen kiabáltak velem emiatt, de végül egy nagyon halkan elmondott mondat volt az, ami igazán eljutott hozzám. A függőség egy rendkívül különös betegség, olyan, mint egy élősködő, amely a saját fennmaradását védi. Tudja, hogy ha leszoksz, nem marad többé helye, ahol élhetne, ezért mindent megtesz, hogy a markában tartson, fogalmazott a művész. Hozzátéve, hogy az utolsó évében a betegséget már nem is érezte. Cook végül 2009-ben csekkolt be egy rehabilitációs intézményben, és lassan már 15 éve teljesen tiszta. A leszokást élete legnehezebb szakaszának nevezte, de határozottan úgy gondolja, a rehab nélkül képtelen lett volna végigcsinálni az egészet. A sikeres rehabilitáció után azonban újabb komoly kihívással kellett szembenéznie, időbe telt, mire enyhült a szorongása attól, hogy józanul kell színpadra lépnie a hömpölygő tömeg előtt. A kezdeti időszak a fellépéseken valóságos rémálom volt számára. Az első 5 fellépésen annyira megbénított a félelem, és annyira feszült voltam, hogy sem táncolni nem tudtam, sem élvezni az egészet, folyton azon járt az eszem. Mit is csinálsz tulajdonképpen? Miért pont ezt a számot teszed fel most, és vajon miért reagálnak rá? Elmondása szerint végül egy csodálatos este Japánban segített neki végleg legyőzni a belső félelmeit, mert a kinti közönség egyszerűen csak hihetetlenül lelkes volt. Ekkor döbbent rá arra, hogy az ő feladata valójában nem a szorongás, hanem az, hogy örömet szerezzen a közönségének. Onnantól kezdve minden a helyére került. Emlékezett vissza Fatboy Slim a felszabadító pillanatra. Következzen is most a jó öreg Fatboy Slimtől a 99-es halhatatlan Rockefeller Skank. Let's go! Right about now, the funk soul.

Ez volt Joe Stone és a Four of Diamonds a Superstarral 2020-ból. Nos, hamarosan óra vége, közlekedési híre következik, reklám, aztán egy kis hírösszefoglaló Robitól, aztán utána mutatjuk, hogy mivel indítjuk zeneileg a következő órán.

0: Most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 51-es főúton Baján a 161-es és a 163-as kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek, útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es kilométernél vízvezetékeket javítanak, a fél útpályát felbontották. Szekszárd és Nagydorog között a 63-as főúton visszanyírják az útmenti növényzetet, az 1-es és a 15-ös kilométer között útszűkület nehezíti a haladást.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: gyökereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük!
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tetőző hőség miatt mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. A kormányfő vasárnap délutáni bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli meleg miatt a kabinet minden egyéb munkáltatót is arra kér, hogy lehetőség szerint biztosítsák a home office-t a dolgozóknak. A kormány emellett azt javasolja,

0: vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől, 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretne nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerinte mi a legjobb a munkájában.
1: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
0: Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os klasszisa, Pupréka, igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammadalieva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a Vigaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes hetedik hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE dzsúdósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten dzsúdózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető lyukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Pupréka-nak megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pontmennyiséget.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: A pontos idő 16 óra 4 perc, június 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb, fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Ariana Grande kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani a Yes And című számot. Let's go!
2: És most! Egy

Gabri Ponte és Sean Paul szólt az imént a 2025-ös Born to Love-ja. Nos, június 29-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalome és Ditta nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Leoni, Remedy, ez következik 2022.

Doicsit hallottátok, ez volt a 2025-ös Anxiety. Nos, még két track következik, egy a One Republic-től, egy pedig Malumától, utána egy kis reklám következik, aztán jövünk vissza a zenékkel, és folytatjuk ezt a megátalkodottan forró júniusi délutánt. A szó a One Republic-é, 2023-ban jön a Runaway.

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb, sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM összekött.

Dual Corit hallottátok, ez volt a 2025-ös Be Alright. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a ferőfényes kánikulában dús júniusi délutánnak a lendületét. Dua Lipa következik, 2024-ből jön a Training Season.

0: Ciao, ciao!
1: Ez volt a Dead Man, a fantasztikus Caro Emeraldtól 2010-ből egyenesen. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órákat.

0: Ez a Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
2: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja
3: hangos
2: magát.
3: Az a baj, kicsi, de hangos.
1: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkitől a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése.
2: Az
1: és ehhez
2: az...
1: nem kell homofóbnak lenni.
2: Nem,
1: hát erre kikettel is sokszor.
3: Akkor...
1: voltatok, mi? Mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
3: hogy
1: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren, írja az MTI. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszer terhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre pedig 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Német Ildikó, a Paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a Paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Szélsipos Andrea, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Német Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a Paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerintem mi a legjobb a munkájában.
7: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a

0: szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák. Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A Paksi Gastro Blues Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porral oltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott, az eset kapcsán személyi sérülés nem adott információt a katasztrófa védelem.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
2: Pontos idő 17 óra 3 perc, június 29-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy az beígérhetem az előző óra végén, Caroline Liar és Martin Garrix 2 is következik 2025-ből a Smile. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Aut Lászlóné Rózsika szeretettel meghívja minden kedves régi és új ismerősét, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeket festménykiállítása megnyitójára. Ez holnap lesz, 30-án, 17 órától a Tolnai Művelődési Központban. Július 11-én este 8 óra 30 perckor Domboriban a 2-es számú strandon szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket. Holdfény mozi. Ingyenes rendezvény, egy szabadtéri filmvetítés. A Szenvedélyes Nők című filmet vetítik. Azt írják, hogy hozd el barátaidat és családodat, és éljük át együtt ezt a megható történetet egy igazán különleges, varázslatos helyszínen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb július 3-án, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Marsupilami című végjátékot vetítik, utána 18 órától a Supergirl következik, egy science fiction szuperhűsös akciófilm, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Meghívás című dráma.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Katy Perryt hallottátok, ez volt a 2024-es Lifetimes. Nos, még két track következik, egy Niától, Felix Jén remixében, egy pedig Valmartól és Szikora Robitól, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza a zenékkel és mindenfélével, hogy túléljük ezt az iszonyatos kánikulát. Néha következik a Some Say, Felix Jén 2020-as remixében.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. És Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

a villanét hallottátok, ez volt a 2025-ös Love Me Not. Nos, június 29-e van, ez pedig azt jelenti, hogy amellett, hogy Péter és Pál napja van, illetve a Duna világnapja is erre a napra esik, amellett 2007. június 29-e óta, tehát 19 óta ez a Design világnapja is. Az akkor éppen 50 éves ipari formatervezési társaságok nemzetközi szövetsége, International Council of Societies of Industrial Design. Szóval ennek a kezdeményezésére 2007 óta tartják június 29-én a Design világnapját. Érdekességképpen ugyanezen a napon, 2007. június 29-én, azaz 19 éve lehetett először megvásárolni az Apple első okostelefonját, az iPhone-t. A telefon Steve Jobs 2007. január 9-én mutatta be a Macworld konferencián, egy nagyon-nagyon emlékezetes prezentáció formájában. Wow, mennyi minden történt azóta, pedig egyébként annyira nem tűnik réginek, nem? 2007, 19 éve, nem volt ez annyira régen, de mekkorát fordult a világ. Na, azt mondja, hogy Tom Grennan következik, 2024-ből halljátok tőle a Higher.

Ez volt Normanitől a 2019-es Motivation. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkoztatok velem, legyen királynapotok!

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig! A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton, válaszul egy a Hormuzi szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajótér támadásra, írja az MTI. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el vasárnap, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez, olvasható a cég hivatalos oldalán. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a Paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a Paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatja.

0: dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os klasszisa Pupréka igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammadalieva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a vigaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes 7. hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE dzsúdósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten dzsúdózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető lyukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pont mennyiséget.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel.

0: Pest FM. Összeköt.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Jövő héten Cseh Tamás érkezik hozzánk, majd akkor ki fogjuk faggatni arról, hogy itt Tolna megyében mire kapták a pénzt azok, akik pénzt kaptak, mert ugye Tamás is megosztotta a videóban, hogy kik kaptak pénzt.
3: Bocsánat, nyilván... ő nem azt mondta, hogy mindenkit felsorolt, aki kapott.
2: Oké, de felsorolt X-et,
3: hát
2: és ami,
3: amikre mögött ő úgy gondolja, hogy minimum vannak olyan személyes kapcsolatok.
2: Meg a hallgatókkal, nem osztotta meg a hallgatókkal, hogy, hogy mire, mire pályáztak, amögött van-e valami, tehát hogy miért gyanítják.
3: Hát utána nézhetsz.
2: Ő csak ennyit mondott, hogy hát ők is kaptak, és ráült arra a hullámra, hogy hát itt most az NK a botrányba, akkor ezek azok a Tolna megyei cégek. De szerintem ez inkorrekt, mert hogy azt is el kellene mondani, hogy miért gyanakszom.
3: Hát nem biztos, én azt gondolom, hogy adtam egy kéteringet a hallgatóknak, nézzenek utána.
2: Én meg ezzel nem értek egyet, mert hát miért? Az akkor mondjál, hogy hol nézzen utána a hallgató.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tetőző hőség miatt mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. A kormányfő vasárnap délutáni bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli meleg miatt a kabinet minden egyéb munkáltatót is arra kér, hogy lehetőség szerint biztosítsák a home office-t a dolgozóknak. A kormány emellett azt javasolja, hogy ahol csak lehet, halasszák el a szabadtéri kinti munkavégzéseket. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Német Ildikó, a paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Szél Sipos Andrea, a paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Német Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerintem mi a legjobb a munkájában.

0: kávajóba, és meg kell tanítani nekik azt, hogy például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A Paksi Gastroblues Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a blues, a jazz, a rock és a gasztronómia kedvelőit, valamint a borbarátokat. A koncertek mellett jótékonysági főzőverseny és borkóstoló is színesíti a rendezvényt. Az egyhetes fesztiválra bérletek és napi jegyek egyaránt válthatók, míg a hétfőtől szerdáig zajló klubkoncertek és a vasárnapi szabadtéri események minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók. A fesztivál weboldalán megismerhetik a fellépőket, valamint áttekinthető a teljes heti program napi és helyszínek szerinti bontásban a jegyárakkal együtt. Változik az ügyfélfogadási rend a Madocsai polgármesteri hivatalban, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hivatal tájékoztatása szerint ma, valamint holnap is rövidített munkaidőben csak délig fogadják az ügyfeleket. Fontos változás továbbá, hogy július 1-én szerdán a hivatal teljesen zárva tart majd, az ügyfélfogadás szünetelni fog. A munkaszüneti napot a képviselőtestület rendelete alapján a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából rendelték el. A polgármesteri hivatal kéri a lakosságot, hogy ügyeik intézését a módosított nyitvatartáshoz igazítsák. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porraloltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott, az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a katasztrófavédelem.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó.

nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek,

0: Közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a világot.
1: Paks FM. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren, írja az MTI. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszer terhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre pedig 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a Szekszárdi Tankerületi Központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a paksi Bezerédi Általános Iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a paksi Gazdag Erzsi Általános Iskola tanára és Széles Sipos Andrea, a paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a paksi Bezerédi Általános Iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerinte mi a legjobb a munkájában.
2: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért is nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik, máshogy születnek, tehát más feszélyek körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: Hagyományokhoz híven idén is közös ünnepségen búcsúztatta végzős középiskolás diákjait Szekszárd, adta hírül közösségi oldalán Berlinger Attila, a város polgármestere. A pedagógusok köszöntése után a Vármegyeháza udvarán

0: nyomásának küszöbén. Az esti programon már a végzős diákoké volt a főszerep. A Vármegyeháza udvara megtelt ünneplő fiatalokkal, zenével és jó hangulattal, akik együtt búcsúztak a középiskolás évektől. Az ünnepi köszöntőben arra biztatták a végzősöket, hogy akik tanulmányaikat más városban folytatják, vigyék magukkal Szekszárd jó hírét, gyarapodjanak tudásban és tapasztalatban, ugyanakkor soha ne feledjék, honnan indultak. Kiemelték, a város mindig visszavárja őket, hiszen a jövőben megszerzett tudásukkal, ötleteikkel és lendületükkel közösen formálhatják Szekszárd jövőjét. Az ünnepség végén gratuláltak minden végzős diáknak, és sok sikert kívántak nekik a továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz, valamint az előttük álló új kihívásokhoz. Tűz volt egy szekszárdi társasházi lakás konyhájában vasárnap, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tűzhelyen keletkezett tűz egy társasház 7. emeleti lakásának konyhájában Szekszárdon, a Csokonai utcában vasárnap kora este. A helyiségben a berendezési tárgyak és a bútorok égtek. A szekszárdi hivatásos tűzoltók minden lakót kikísértek az épületből, a tüzet porral oltóval oltották el. A tűzzel érintett lakásban senki sem tartózkodott, az eset kapcsán személyi sérülésről nem adott információt a katasztrófavédelem.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: És akkor folytassuk egy megint csak érdekes közéleti témával. Ugye Magyar Péter bejelentette, hogy állami felügyelet alá kerülhetnek azok a cégek, akik nem bánnak megfelelően a közpénzzel, ami alatt a következőt kell érteni. A vagyon visszaszerzési hivatal pontos tájékoztatást fog kapni a NAV-tól minden adó évben azokról a cégekről, amelyeknek a teljes éves bevételük 75%-a közbeszerzésből származik, és azt is hozzátett a miniszterelnök, hogyha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, akkor állami felügyelet alá vonhatja ezeket a cégeket a hivatal. 5 évre visszamenőleg tud az adóhatóság erről információkat adni, és mindez ugye a tisztítótűz művelettel összefüggésben.
2: Miért nem purgatórium?
1: Nem tudom, igen. Józsi jelentkezik, mond.
3: Igen. Én úgy gondolom, hogy kicsibe is, illetve nagyba is úgy működik egy rendszer, amit én általában szoktam mondani, és bizalom és ellenőrzés. Ilyen egyszerű. Ez szerintem kár is ezen tovább ragozni, ha én adom a pénzt, akarom látni, mit csinálsz vele.
1: Az unióban is van neki. Elveheted a tulajdonomat?
2: De miért nem utána adom oda ezt a 75%-ot, amikor már teljesítettél?
3: Hát azért, mert...
2: Hanem az a legbiztosabb, akkor hát nincs miről beszélni.
1: Ez nem mindig működik, ezt te is tudod. Hát nagyon, főleg az építőiparban, hogy azt mondod, hogy megrendelsz egy 5 milliárdos rövezet, és akkor fektessél be, vagy te is azt mondod, mert neked azt mondod, nem mondjuk itt bárki, akitől pénzt kapsz, hogy figyelj, jó, hát akkor dolgozd le az 1 évet, majd utána odaadom a pénzt.
2: Meg ha mindig mindent utólag fizetnek ki, és mindig teljesítési igazolása. Mi ebben olyan rohadt nehéz?
3: Stratika, a 75%-a állami megrendeléséből és állami pénzből megy, akkor ha már a 75%-át a köz dobja össze, akkor a köznek legyen egy olyan joga, hogy igen, azzal normálisan lehet sáfárkodni.
2: De én értem.
3: Veszítse el közpénz jellegét.
2: Ezt én értem, de amikor ő meghirdetek egy versenyt, valaki megnyeri, elkezdi elvégezni a dolgát, és szakaszosan adom neki a pénzt. Amikor megcsinálta azt a feladatot, adok neki pénzt. Utána meg már nem kell ellenőrizni.
3: Na de hát, ha szakaszosan adok a pénzt, csak nem a, mit tudom, 5 milliárdot adok, azt is megnézem.
2: Hát de teljesítés igazolás. Kontrol. Hát egy normális izében úgy működik, hogy neked van egy alvállalkozód.
3: Normális.
2: Van egy, na de ez na, így.
3: Ezt próbáljuk normalizálni. Eddig hát az volt,
2: ne vicceljetek.
3: De papa eddig az volt, hogy megkapták a lóvét, össze-vissza igazolták le, és akkor eltűnt, és akkor túlárazások, stb.
2: Ezt én értem. De most már utólag van folyosítás, nem fogja tudni elherdálni.
1: Egyébként ez azért érdekes ez a kérdés, bár tényleg mondjuk egy építőiparban, ahol mondjuk meg kell venni előre az anyagot, vagy nem tudom, szóval, hogy azért azt ott nem tudod megcsinálni, hogy nem feltétlenül
2: van. A bank fogja finanszírozni, nyugi. Az államnál jobb adós
1: nincsen. De miért kell a bank és a banki hitelt? Miért kell abba az irányba terelni egy vállalkozásokat, hogy banki hitelt vegyen fel?
2: Azért, mert például sokkal biztosabb az, hogy a közpénzt már csak arra adom oda, ami tényleg megvalósult, és egyébként hibátlanul.
3: Uh-huh. Jó, de a banki kockázatvállalás az nem ingyenes.
2: És?
3: Hát ez drágítja.
2: De nekünk még mindig jobban megéri. Majd, hogyha hosszú távon egy jó fizető ember lesz, és meg tudja egyébként finanszírozni a korábbi nyereségéből ezeket a dolgokat, vagy pedig azt mondja, hogy meg tudok egy hónapot finanszírozni, havonta add oda azt a pénzt, amit utána el tudtam kötni.
3: Oké, csak van olyan cég, aki nem neres, és ezt meg tudja csinálni mondjuk
2: van.
3: A építőiparban.
2: Szerintem van.
1: Igazából és nekem ebben az egész helyzetben tényleg az a kérdésem, hogy ugye úgy fogalmaz talán a cikk is, ezt a HVG-ről olvastam egyébként, hogy a hivatal a állami felügyelet alá vonhatja ezeket a cégeket, tehát hogy ez mit jelent?
3: Vonhatja.
1: Igen, de hogy ez mit jelent valójában? Tehát rendelkezhet a cégnek tehát a cég vezetője helyett, vagy beletekinthet a cég irataiba? Tehát mit akar ez? Mert ugye az nyilván elfogadhatatlan lenne, hogy mondjuk azért, mert valaki közbeszerzést nyert, és az történetesen 75%-át kiteszi az éves bevételének, hogy akkor azt, annak a cégét kvázi elvonják tőle, vagy nem tudom, hogy mondjam.
2: Hát gazdasági biztost, vagy hogy gazdálkodási biztost nevez ki.
3: Szerintem meg ez pontosan egy garancia arra, hogyha egy ilyen törvény van, és a 75%-a állami megrendelésből van, akkor mindenféle sumálkolás, mismás, kizárt.
2: Oldjuk meg piaci alapon, ne gondoljátok, azért kell utólag fizetni, annál jobb megőrzése nincsen, és azt mondjátok, hogy drága a bank, még mindig sokkal olcsóbb a bank, higgyétek el, mint az, hogy ilyen biztosokat, mint hogy ilyen biztosokat oda teszegetünk, és akkor azok hülyeségeket fognak csinálni.
1: Mondjuk ez lehet, hogy így van.
2: Biztos meg vagyok benne.
1: Meg lehet, hogy olcsóbb a bank, piaci, mint a vagyonvezetési hivatal.
2: Az akkor is szükség van rá, mert ugye ezek már elveszett pénzek. Tehát ha bármennyit vissza tud hozni a nemzetnek az ön értékelését a javítja. Tehát itt azért olyan pénzek is jelennek.
1: Ameddig azt feltételezzük, hogy fel tud majd valami eredményt mutatni, csak van egy olyan sanda gyanúm, hogy
2: hasonló hivatal lesz. Hasonló hivatal lesz, fel kell.
3: Ja, a nemzetvisszaszerzési hivatal?
1: Vagyon visszaszerzési.
3: Jó, hát most például pont kaptak egy jogosultságot, és most ezen állunk rugózni le, hogy miért kapták ezt, hogy mi hogyan.
2: Nem, ezért. Hát ez teljesen ezért. Normális, ezzel nincsen baj. Az a kérdés,
3: akkor akarjuk, hogy érjen valamit a visszaszerzési hivatal?
2: Az a kérdés, hogy csinálni fog, vagy nem fog csinálni. Ha csinálni fog, akkor én azt gondolom, hogy kell.
3: Egy év múlva visszatérünk rá.
2: De én támogatom, tehát nem az a kérdés, de nyilván láttunk már nem egy csekettő elszabotálását az ilyen dolgoknak, és csak én a másik kérdésre továbbra is azt mondom, ne ellenőrizzünk, hanem utólag fizessünk, amikor már kaptunk érte valamit.
1: Egyébként ti maximalizálnátok a profitot, amit egy vállalkozó közbeszerzésen nyert pénzből kivehet magának?
2: Igen, úgy hívják verseny.
1: Nem minden, nem, mert például szerintem ez, tehát Ez nem feltétlenül jön össze, mert hogyha van három vállalkozó, amit tudjuk, hogy nem szabadna, de összebeszélve adnak ajánlatot, és
3: azért,
1: tehát akkor
3: nem
1: már...
3: Kartel nem ugyanaz, igen.
1: Tehát, hogy ez nyilván följebb lehet tolni az árat, mint ami...
2: Nem
1: a...
2: lehet.
1: Hát szerintem.
2: Úgy kell, lehet, nagyon jó...
1: Eddig is ezt a példát láttuk itt magunk körül.
2: Igen, de azért, mert olyanok csinálták, akiknek erre vannak szakemberek, ki lehet ezeket zárni, lehet jó versenyt csinálni. Én azt gondolom, nem ennyire, csak olyanok kellenek, akik ezt akarják. És a gyanúnál nagyon egyszerűen utána kell menni ennek a dolognak. Tehát egyébként egy olyan piacot kell tudni teremteni, amelyiken van ténylegesen verseny. Nyilván lesznek monopóliumok, mert lehet, hogy lesznek dolgok, amiket mondjuk nem tudok megcsinálni, mondjuk egy, hogy hívják ezt, hálózatfejlesztést, az E.ON meg a Titász nélkül. Ott lehet, hogy kell ezeket, és nyilván meg kell nézni a nemzetközi költségeket, hogyan, nagyon jó árszakértők, stb. Minden kell hozzá. Én ezt el tudom fogadni, mert nincsen annyi szereplő a piacon.
3: Persze.
2: Itt el tudom
3: akár
2: képzelni.
3: Az építőiparban is.
2: Igen.
3: Nem tudom, hogy van-e annyi hazai multi, vagy mamut cég, aki mondjuk ilyen nagyobb beruházás, akár a Paks 2-höz is, akivel be tud jelentkezni.
2: De nagyon kevés ilyen beruházásunk van egyébként. Uh-huh. A többit azt meg szépen akkorára kell. Nem muszáj valami 10 000 lakást építeni, ha lesz bérlakás program, hanem úgy kell megcsinálni, hogy meg kell nézni, hogy mi az az egység, ami már mondjuk adott esetben önállóan is képes gazdaságosan működni.
3: Pedig ez a 6000 milliárd, ennek egy nagy része ugye a lakásépítés, meg a lakhatási válság megoldására
2: jön. Hát egy jelentős része, de azért én azt gondolom, hogy itt az elektromos hálózat, az nagyon sokat fog elvinni, meg van még egy csomó.
1: És azt például kellene kontrollálni az államnak, hogy hol csapódik le az a pénzösszeg, amit egyébként ő közbeszerzéseken szerződik, és mondom, hogy mire gondolok. Ugye az egy dolog, hogy van anyagköltség, meg van nyilván profitja magának a vállalkozónak, de mondjuk, hogy mondjuk azt kellene kontrollálni, hogy és mennyi esik mondjuk a munkavállalóra abból az összegből. Tehát, hogy a munkavállalók látják-e annak az előnyét, akik annál a cégnél dolgoznak, hogy egyébként közbeszerzésen nyert.
3: Na, ez szintén, ahogy a Sasi mondta, verseny. Mert ha most egyébként az lesz, hogy ha minden sikerül, akkor megjönnek ugye az újjáépítési pénzek, és annak egy, az, ha jól tudom, nagyjából a felét az építőiparba próbálják majd investálni. Ez azt jelenti, hogy rengeteg építés, és záros határidőn belül kell ezeket megépíteni.
2: Hát nincs idő.
3: Ez, igen, nincs idő. Tehát ez akár az idén, vagy mit tudom én, egy éven belül kell, nem tudom, irdatlan mennyiségű kollégiumot, stb. Olcsó szállást építeni. Ez azt jelenti, hogy a verseny olyan szinten éleződik ki, hogy nem csak a tender megnyerése, hanem a szakembereket is meg kell szerezned. Tehát az a vállalkozó, aki ügyesebb, aki elnyeri, annak el kell nyernie a munkaerőt is. Tehát meg kell, hogy fizesse. Mert a verseny az azt
1: de
3: jelenti...
1: De van jogunk, hogy tudjuk, hogy mennyivel többért fizette meg? Mert hogy én most az én véleményem az egyébként, ha valaki nem a piacon, hanem a közbeszerzésekből próbál meg magának munkákat szerezni, akkor igenis szerintem az adófizetőnek van joga ahhoz, hogy lássa azt, hogy mondjuk az embereit is megfizeti-e jobban, vagy az van, hogy lenyeli a profitot, az embereit ugyanannyiért dolgoztatja, mint
3: eddig. Hát ebből volt ugye, melyik ez a valamilyen food, ugye amikor itt üzengetett a Magyar Péternek, és mondta, hogy jó, hát ilyen liba fosztással, meg csirke szétszedése, meg ilyenekkel foglalkoznak, családi vállalkozás, good food, vagy
2: nem, a gyorsan akartam mondani.
3: Mindegy, valami ilyesmi.
2: Master good,
3: bocsánat. Na, és akkor ők mondták, hogy hú, hát mert akkor, hogyha nem lehet behozni külföldi munkaerőt, akkor nem tudják a fejlesztéseket, stb. És erre mondta azt, hogy onnan, például Borsodból nagyon sok roma származású megy ki Ausztriába, Németországba, ugyanilyen cégekhez dolgozni, mert ott megfizetik. Azt, hogy adott volna, és mondta, hogy 25,5 milliárd volt a profit per év, az utóbbi adózott évben, és abból, hogyha 200-al többet adott volna a dolgozóinak, akkor lett volna 23,5. Hello, szevasz! Érted? És abba se roppan bele a cég, hogyha megfizeti a dolgozóit. És hogyha verseny lenne, és akkor nem mennének ki. Értikent?
1: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
2: Mi számít veszélynek?
1: Hát ugye az minden. Van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
2: Megjelenik
1: ez egy gumiszabály, amivel bármibe beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek, alá ezt kell támasztani?
3: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá, a kocsmában az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljon.
2: Nem, ez nem értek.
1: De ez olyan, mert hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
3: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adok pénzt, akkor azt ne izér a közd jachtra például. Érted? Az például
2: bocsánat,
3: veszély.
2: Vissza kéne azért mennünk egészen oda.
3: Nem téged fizet meg a Strassi, hanem
2: oda menni, vissza kéne oda menni, hogy egyrésztről megfelelő hatóságok kellenek, amik minden olyan esetben fellépnek, ahol gyanús van. Tehát például nem biztos, hogy innen föntről kéne megnézni azt, hogy mi van a munkavállalókkal, hanem adott esetben igenis, ha gyanús körülmények vannak, egy nem megfelelőek a munkavállalói körülmények, a fizetések, stb., akkor mondjuk az a hatóság, amelyik ezeket ellenőrzi, azt mondjuk kimegy és tényleg megnézi. De legyenek erre normális szabályok. Tehát a hatóságok nélkül nem fog működni az egész rendszer. Hát látjuk itt a különböző környezetvédelmi hatóságokat, az összes többit, mikor kell csöndbe maradni, mikor nem, a munkaügyi főfelügyelőség. Tehát ezeknek normálisan és autonóm módon kell jól működni. És amikor gyanús van, akkor oda kell menni. És egyébként az Orbánik is megoldották az ilyen építését, mert volt egy cég, amelyik behozhatott 100%-ban külföldről, Ázsiából vendégmunkás.
3: És érdekes,
2: azzal nyertek mindig a vállalkozásokkal, mert ő olcsóbban tudott építeni, mint a többiek, akik magyar munkavállalót használtak, vagy alkalmaztak, bocsánat.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Na, menjünk tovább, ez még mindig a Szabad Péntek Strasser Tamással, Vejsz Józsival és Harmad Gabival, és amiről nem beszéltünk még, de egy érdekes heti történés, az pedig az, hogy a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, Busz Balázst, illetve hát többeket is letartóztattak az NK-os botrány kapcsán a Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön, és hát mindenki természetesen fellebbezett, és Busz Balázs tagadja a vádakat, stb. De hát mégiscsak, és ugye ebben az az érdekes kérdés, hogy eddig ugye végig a Hankó Balázsról, a miniszterről volt szó, meg a Hankó Balázs minisztert hát vegzálták ennek kapcsán, joggal vagy nem joggal, azt mindenki döntse el maga, de hogy most hogy akkor Hankó Balázs nincs ott a letartóztatottak között.
2: Még?
1: Hát fél,
2: én azt gondolom, hogy elhangzott többször is a kampány során, amikor ugye a Tisza próbálta, hogy az elszámoltatás, a vagyon visszaszerzés, stb. És mindig azt mondta Magyar Péter, hogy nyugi, nem kell izgulni, ha normálisan működik az igazságszolgáltatás, tehát a három hatalmi ág szét van választva, az automatikusan ki fogja dobni. Például a nyomozók fel tudják deríteni, mi történt, az ügyészek vádat tudnak emelni, és a bíróság el fogja dönteni. És most a nyomozati szakaszba léptünk, ugye most már hirtelen kiderült, hogy mégsem olyan szépen klappol ez a 19 milliárd, vagy mennyit osztottak ki?
3: Hú, 17, nem?
2: 17, 17 ezer milliót, még gyorsba, és ez nem csak az ősz, tehát ez nem egy 30 év termése, hanem itt gyorsba, szerint az utóbbi fél évben. Akkor dobálták még ki, hogy érezték a mérésekbe, hogy baj lehet, és akkor mindenkinek mindenhova mindent. És most ugye ez nyilvánvaló tényként került be a köztudatba, elkezdtek nyomozni, de szerintem már ilyen gyorsan nem lehet nyomozni, valószínűleg, hogy erről már tudtak, csak ugye ez is olyan nyomozás lehetett, mint egyébként már több is, hogy elkezdtek nyomozni, eljutottak egy bizonyos szintig egy szálhoz, és akkor egyszer csak jött az úgymond régi rendszerbe az info, hogy nem nagyon kéne ezt bolygatni, akkor ugye összecsúk dosszié fiókba be, és most ezek kerülnek elő. Tehát nem azt jelenti, hogy ők most itt egy két hét alatt nyomozták ki, hogy eltűnt a 17 milliárd, hanem az addig is megvolt, csak most már érdemi munkát végezhetnek. És pont ez a lényeg az igazságszolgáltatásnak, hogy ha államtitkár, ha helyettes, stb., kérdezzük meg egyáltalán, hogy hova lett ez a pénz? Mi ennek az oka?
1: Egyértelmű.
2: És majd, bocsáss, hogy bevitték ezt a 6 jampecot, és majd szépen azok majd mérlegelik, hogy érdemesen mondjuk 8 évet leülnöm azért, mert kaptam egy olyan információt, amit nem is én vagyok a hibás. És itt majd ez egy érdekes dolog lesz, ugye a Polip című film, meg majd ugye beszélünk erről a Kózan osztáról is. Tehát ezért majd össze fog állni, és előbb-utóbb senki sem akarja elvinni ezt a balhét, és meg lesznek az igazi felelősök is. Nyilván ez nem két hónap, meg egy hét, meg három hét, akár évek, de ez volt az ígéret. Uh-huh. És úgy tűnik, működik.
1: Hát ezt majd meglátjuk, hogy mennyire működik, és hogy mi jön ki ebből. Tamás, te?
3: Hát nagyjából ennyi, tehát mindig...
2: Tehát legalább elkezdődött.
3: Igen, tehát ez kell. Tehát most már azért láttunk egy-két olyan sztorit, hogy parkolási ügyek, akkor már úgy parkolás, park fenntartási ügyek,
2: igen.
3: Meg már valami közétkeztetésről is volt szó, tehát én azt gondolom, hogy ezek teljesen normálisak, kezdődjenek el, tehát legyen rend.
2: Sőt, ha jól tudom, bocsáss meg, az Európai Unióhoz való csatlakozás is ugye elindult, nem? Vagy ügyészséghez való csatlakozás is elindult. Tehát ez mind olyan intézkedések, ami mérföldkövek az igazságosság és az elszámoltatás felé.
1: Na de várjatok, azért
2: jogos elszámoltatás felé, fontos.
1: Igen, csak azt nem felejtsük el, hogy kiszórták ezeket a pénzeket. Arról senki nem posztolt, Hadházi Ákos sem, Cseh Tamás sem, és senki, aki ezzel kapcsolatban bármilyen posztot megjelentetett itt Tolna megyében, hogy azok a pénzek, amikre pályáztak, azokra, tehát hogy mi van mögötte, hogy megvalósul-e abból bármi más, mert nyilván ezt ki kell vizsgálni magának a hatóságnak, de azért könnyen lehet, hogy azok, akik pénzt kaptak, azok a közjavára is fordítják, ha nem mindenki, nyilván az már egy olyan történet, hát hogy az probléma.
3: Mennyit?
1: De hogy mennyit, az megint egy más kérdés, de hogy mi most úgy érzem egy picit ebben az ügyben, hogy úgy áll hozzá a társadalom, hogy adottnak veszi, hogy aki pénzt kapott, az maga zsebre rakja, és nem lesz belőle semmi, holott tudok Tolna megyébe is olyan szervezetet, vagy olyan nyertest, aki egyébként megvalósít látványosan itt Pakson is programot.
2: De hát a nyomozás az nem azt jelenti, hogyha valaki ellen nyomozna, az mindenképpen vétkes, bűnös és
1: sitemegy.
2: Hát a nyomozás, az, hogy nyomozás elindul, az azt jelenti, hogy El tudsz számolni vele? El. Hello, szevasz. Nyomozunk mást. Tehát én nem hiszem, hogy most akinek nincs mitől félnie, az most itt hú, mert most a Tisza elkezdett számon kérni, vagy elkezdett nyomozni, akkor az azt jelenti, hogy az biztos, hogy ebből baj lehet. Hát akinek nincs mitől félnie, az hello, gyertek, nézzétek meg, itt vannak a számlák, erre fordítottam, ennek ezt fizettem ki, viszont látás,
1: szerintem ez fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert akkor azt kimondhatjuk, hogy azért az ártatlanság vélelme az egy nemzeti hát minimum.
2: Így van.
1: Tehát, jó, mert egyébként
3: szerencsére nem csak nemzeti, hanem büntetőjogi.
1: Oké, csak hogy ezt szerintem mindenkinek tudatosítsuk a hallgatók fejében, hogy attól, hogy elindul egy eljárás, ez nem jelenti azt, hogy valaki feltétlenül bűnös. Természetesen majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
3: Igen, csak azért gondoljatok azért abba bele, hogy van olyan közösség, ahova tartozni nem akkora jó reklám. Az NK, nem fogod így hirdetni magad, hogy mi voltunk azok, akik NK pénzeket is kaptunk, és mi voltunk, akik jól számoltunk.
1: Nem lesz kénytelen, ezek általában ugye ki kell rakni, hogy mondanom.
3: Az igen, azzal nincs baj, de hogy képzeld el azt, hogy...
2: Szíri betűkkel írod, az nem olyan kérdés.
3: Írsz a városhoz egy pályázatot, hogy szeretnénk kapni pénzt. Egyébként mit csináltatok? Mi voltunk azok, akik az NK-s pénzzel jól el tudtunk számolni. Tehát már maga a közegbe bekerülni rossz reklám.
1: Hát én ezzel nem értek egyet, meg szerintem túl volt espirázva. Valószínűleg itt Tolna megyében is, és egyébként jövő héten Cseh Tamás érkezik hozzánk, majd akkor ki fogjuk faggatni arról, hogy itt Tolna megyében mire kapták a pénzt azok, akik pénzt kaptak, mert ugye Tamás is megosztotta a videóban, hogy kik kaptak pénzt.
3: Bocsánat, nyilván... ő nem azt mondta, hogy mindenkit felsorolt, aki kapott.
1: Oké, de felsorolt X-et,
3: hát
1: és ami, kíváncsi
3: amikre
1: vagyok.
3: Mögötte úgy gondolja, hogy minimum vannak
1: ilyen
3: személyes kapcsolatok.
1: De azt nem osztotta meg a hallgatókkal, hogy mire pályáztak, hogy amögött van-e valami, tehát hogy miért gyanakszik.
3: Ő
1: csak ennyit mondott, hogy hát ők is kaptak, és ráült arra a hullámra, hogy hát itt most az NK a botrányba, akkor ezek azok a Tolna megyei cégek. De szerintem ez inkorrekt, mert hogy azt is el kellene mondani, hogy miért gyanakszom.
3: Hát nem biztos, én azt gondolom, hogy adtam egy kéteringet a hallgatóknak, nézzenek utána.
1: Én meg ezzel nem értek egyet, mert hát miért? Az akkor mondjál, hogy hol nézzen utána a hallgató, hogyha szeretné tudni, mert ezt te is tudod nagyon jól, és pontosan a tájékoztatásnak ez a lényege, hogy igen, a hallgatóhoz el kell, hogy jusson az információ, hogy hol tudok akkor utána
3: nézni. Nem olyan bonyolult, hát figyelj, pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
1: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
2: Hogy pályáztam, mire?
1: Én azt szeretném
2: kaptál
1: látni,
2: 20 millió forintot?
1: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
3: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
2: Na, és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
1: Köszi. Nem, tehát tényleg az van, hogy szerintem itt ez nem fair. És ezt ki kéne rakni, hogy gyerekek, azért gondolom, hogy ez a bizonyos közbeszerzési cég, ami Pakson nyert az NKA alapból, az gyanús, mert a pályázatában az volt, hogy nem tudom, én közbeszerzési tanácsadást vállalok, és az nem kulturális tevékenység, érte?
2: Nem biztos, hogy a nyomozás érdekében bármit mondhat is.
3: Egyrésztről, másrésztről, meg bármit
2: van,
3: mond.
2: Akárkiről akármit nem lehet mondani.
1: Mert de azt, akkor addig nem mondom, mert az ártatlanság
3: Nem. Az köznyilvános dolog, hogy ő elmondott egy listát, hogy kik nyertek.
2: Ők nyertek, így
3: hát mi az, ebben mi volt a titkos?
1: Mert azzal az összefüggésben mondja el, hogy az NK a botrányba...
3: Hát, ez sajnos az ő szólásszabadságába beletartozik.
1: Én ezzel nem értek egyet, és ezzel nem értettem egyet a Sukkoró ügynél sem, meg semmi olyan ügynél, amikor valakit politikai érdekből és alapon bevádolnak, majd aztán persze kiderül, hogy mondjuk éppen egyébként nem állta meg a bíróságon a helyét, de azt már nem hallja meg utólag, hogy ja, hát bocsi, hát izével...
3: Na de ez te, neked megvan az esélyed, és hogyha ugyanezt hallod a hallgatóktól, hogy amikor meghívod vendégként, akkor ezt pontosan tudod ezzel szembesíteni, hogy honnan tudjuk, hogy nem ő csak egyszerűen az ő egyéni érdekei amelyek rombolja másoknak a goodwillját, akik esetleg nem vele értenek egyet. És akkor erre viszont már válaszolnia kell.
2: Egyébként ezek pontosan a fideszes sajtóból ugye ismerjük ezt, hogy valakit be kell mártani, jó, utána elnézést kérek, meg kifizetem a bírságot, de azt már soha senki nem. Tehát a karakterrombolást ezt vérprofin csinálták.
3: Hogy volt a teriblek meg a vona?
2: Ja, vona. Tehát azért gyerekek.
1: Igen, csak azért
2: meg
1: az,
2: ezen
1: ami...
2: kívül is még 100 000 példát lehetne mondani. Ez egy bevett gyakorlat volt eddig a politikai életben, hogy összesározlak, aztán majd utána elnézést kérek, kifizetem közpénzből azt jót szakát.
1: És nem lehetne egy kis kultúrát vinni bele, ha már itt váltás volt, és ebbe pont hogy változtatni?
2: Szerintem.
1: Hát.
3: Te kell, igen. De azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban azért van erre igény.
2: Igen.
0: Okay. Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Akkor egy utolsó etapra visszatértünk Weisz Józsival, Strasser Tamással.
2: És... ahol mi már csak elköszönhetünk, a többi pedig a Gabi.
1: Így van. Igen. Hát végre lesz valami jó is a műsorban. Bummen show-t nyomok.
3: Igen, végre lesz valami jó. Olvastam a Facebookon egy nagyon elmés szösszenetet. Nyilván nem kell komolyan venni ezt sem, mint ahogy egész más sem, hogy ugye mindenki ágál az alkohol, a cigaretta és a cukor ellen. Persze, amikor meg padlót fogtam, ki volt ott? A brokkoli?
1: Igen.
3: Na, de nem kell ezt komolyan venni, de tetszett
1: nyilván,
3: ez a hozzászólás.
1: Nyilván. Na hát az imént ugye azt mondtam, mielőtt itt a zenét bekapcsoltam, hogy beszélünk egy kicsit Kapitány Istvánról, mert hogy a gazdasági és energetikai miniszter arra kér mindenkit, hogy este 6 és 9 óra között lehetőleg ne használja az elektromos eszközeit.
3: A nagy melegre való tekintettel.
1: A nagy melegre való tekintettel.
3: Tehát ez egy 3-4
2: nem csak, hanem az energiárak miatt. Azért azt tudjátok, hogy hogyan működik. Nappal rengeteget termelünk, sőt még fizetünk azért, hogy átvegyék tőlünk. És éjszaka meg tavaly volt olyan, amikor 1000 euró volt egy megawatt óra.
3: Igen.
2: És azt még úgy vettük vissza. Tehát nekünk ezek nem voltak hát jó bizniszek. Uh-huh. És ugye az a baj, hogy 6-tól 9-ig vannak a fő. Ezért azt hiszem el is tolták a meccseket 10 utánra.
3: Igen, de egyébként Mexikóban. Ezért hajnali 2-kor játszak Mexikóban. És azért, hogy nekünk.
2: Jó legyen.
3: Persze. Jó, egyébként nem tudom, hogy Paks környéken pont épült valamilyen tároló, nem? Nem lehet, hogy itt adtak át egy nagyobb akkumulátor kapacitást, pont azért,
2: lesz, igen.
3: De nem csinálták már meg? Nem,
2: én nem tudom,
3: még
2: hogy
3: át.
2: Még ezt nem tudok.
3: Nem, mert én olvastam valami ilyesmit, hogy ez a napelem park, és akkor egy nagyobb, pontosan ezért, hogy amit nappal termelnek, az éjszakai felhasználásban ne kelljen.
2: Tehát, hát ezért lenne jó, hogyha ez a pályázat is, amiben 10 kiló.
3: Mert a megújuló energiának ez egyetlen egy hátránya van, hogy szezonális időszakos. Tehát a szélturbina az akkor tud termelni áramot, ha fúj a szélt, ha nem
2: fúj,
3: akkor így
2: át. Azt megtiszerezzük 10 éven belül, hallottátok, nem?
3: Nem tudom, hogy van-e annyi szél Magyarországon.
2: Van, azt mondják, sokkal jobban
3: a szélcsatorna. Győri részen ott van egy szélcsatorna, egészen lehúzódik.
2: Azt mondják, az egész ország fölött van, sokkal jobb, mint amire egyébként mi magunk gondolnánk.
3: Nem tudom, tehát én ebbe szélsőséges vagyok.
2: Igen.
1: Nem értek hozzá, úgyhogy ehhez nem tudok hozzászólni.
2: Van olyan?
1: Van.
2: Ne szórakozzatok
1: velem. Például ez.
3: Na, és
1: hogy most
3: és
1: milyen szélcsatornák, hol mennek?
3: Bocsánat, visszakanyarodva erre a felszólítás, ez teljesen reális és normális.
1: De mert ezen is kikezdik őt, nem?
3: Na,
2: hát ez arra az oldalra,
3: hogy... ki kezdi ki. Hát most akinek semmi nem jó.
2: De most őszintén azt gondolom, hogy egy társadalom, amelyik saját magának építi az országot, miért ne lehetne egyébként racionális? Tehát, hogyha 1000 megawattba kerül, hiába van fixálva az ár, azért az valahol elmegy. Miért nem tudjuk úgy megcsinálni a dolgokat, hogy tényleg figyeljünk oda. Erre, ezért voltam kiakadva például a benzin, hogy hívják,
3: Ástopnál,
2: hogy 50 milliárdba kerül Magyarországnak rendszeresen, vagy ott van például az élelmiszer ástop, ami megint csak az import termékeknek jó, mert ott van mozgás. Tehát ne szúrjunk már ki magunkat.
3: Magunkat, igen.
2: Amikor csak egyszerűen egy kicsit józan belátás kellene.
3: Jó, most az, hogy ha felszólít egy miniszter, és azt mondja, hogy figyelj,
2: kér
3: arra, hogy ha mosni akarsz, akkor indítsd már be délbe, és otthon vagy, akkor ne este 6-kor, érted?
2: Hát most azért...
3: És mi van?
2: És várj, ehhez segítettek is.
3: Nagyügy.
2: Bocsánat, és ez most segítenek is, mert hétfő kedden az állami szektorban home office lesz. Tehát mindenki gyorsan, ennyi, napközben mosogathat.
1: Az egyébként piros pont. Azért ott szeretném a home office. Hogy home office.
3: Szerintem sokkal többet fognak fogyasztani az emberek, mint ha bemenne a munkahelyre.
2: De napközben nem baj egyébként, nem, mert egyáltalán kisimítja a dolgot.
3: Igen.
2: Sokkal több lesz az áramfelhasználás, kevesebbet kell eladnunk külföldre.
1: Meg nem kell ebbe. Én ezt onnan nézem, hogy nem kell ebbe a melegben egyébként kilépned az ajtón sem, mert
2: a komfortzónádból.
1: Döglünk, ahogy a Bödöcs mesélt egyszer.
3: Igen. Illetve annyi, hogy például, azt meg tudom ígérni, hogy mi például a szárítógépet nem kapcsoljuk be.
2: Mert nincs.
3: Hétfőn kedden, nem? Tehát kimész az udvarra, a vizes ruhádba, bezárt a kaput, visszaviszi száraz a ruhát.
2: Tehát ez akkor így van.
3: 6,5 másodperc alatt, tehát hogy megszárad rajtad bármi is.
2: Ez így van.
3: Hogyha így alakul, egyszer, másodszor meg...
2: Hát 6 és 9 között meg pláne nem a szárítógépet.
3: Igen, főleg, mert nincs is. Egyébként, de ha lenne, se kapcsolnánk.
1: És hajszárított, pláne nem.
3: Azt meg lehet, viszont nálunk környezetbarátabb nincsen, mert ha dicsekedjük, hogy zárt udvarban vagyunk, ugyan tele vagyunk szomszédokkal, de senki nem lát be, remélem.
2: És nem is és kíváncsi, maradjunk nincs.
3: Tehát mi azt csináljuk, hogy ugye van ilyen hordó, azt telerakjuk vízzel, és minden nap 3-4-5-ször zuhanyzunk, de a napenergiával melegítjük a vizet.
1: Így azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy de nem használtok otthon ruhát, és azért nem kell mosni annyit.
2: Ez is igaz.
3: Ennyi, így van.
2: Ez is igaz.
1: Vagy most jó ötletet adtam. Helyes. Ez lesz a következő.
2: Tehát én azt gondolom, hogy ezt a felhívást én inkább edukációs, tehát oktatási megnyilvánulásnak kezelném.
1: Hát, sok egyébként...
3: Hogy ne abszolút... használj ruhát? Ne. És ez jó tehet például a népszaporulatnak is. Előbb-utóbb eszedbe jött, hogy na, bújjunk össze, mi újság van.
2: Nem, én csak a 6-tól 9-re gondoltam, azt, hogy neked minden ide jön vissza.
3: Nem, de aztán meg ott tartottam. Ne,
2: hát nem is tudok mondani, tehát ugye erre, kinek a pap, kinek a paplan, tehát...
3: Igen.
1: Na jó, még van 2 percünk.
3: Mit illetve lehet? Bocsáss meg, igen? És akkor még egy ilyet, hogy nem véletlen, nem csak az ár miatt, hanem azért, mert akkor van a villamoshálózat a legnagyobb terhelés
2: így
3: is.
2: Van.
3: És azt se bírja. És itt egy gondolat.
2: De a kettő között van összefüggés, azt
3: van összefüggés.
2: Köszönöm, oké.
3: Okay. Okay, és akkor egy gondolatot hadd fűzzek még hozzá. Ugye mindenki arról volt, hogy te az árstopnál, meg minden, meg rezsijár csökkenésnél, viszont a rendszerhasználati díj meg ugye 3-szorosára nőtt. Akkor az hova lett? Az éveken keresztül horroráról befizetett rendszerhasználati díj, ha nem bírja a rendszer, akkor mit fejlesztettek? Hova lett az a pénz? Ez megint egy nagy kérdés, hát, de ez költői volt.
1: Költői, igen.
2: Azért azt tudjuk, igen. Hogy egyébként a
3: bankka...
2: Nem azért azt látni kell, vagy legalábbis én ilyeneket olvasok, hogy a napelemes rendszerek azért nagyon megbillentik.
3: Persze.
2: Tehát olyan túlkapacitást igényelne maga a hálózat, amit nem lehet egyébként egy sima fenntartása egyébként
3: megoldani. Hát ezért szokták azt, hogy a hálózati feszültséget megemelik, és igen. Akkor úgy van beállítva neked a napelemet, hogy a 220 feszültségnél ugye visszaterhel, de 240 van a hálózatban, úgyhogy ez olyan az áram, mint a víz, hogy oda folyik, ahol kisebb, hiába nyit ki a rendszered, nem tudja betáplálni, mert 220-tól 240-re nem fog áramolni neked az a rohadt elektron.
2: Igen.
1: Na jó, hát sajnos lejárt az idő.
3: Ugye milyen rossz, olyanról beszélek, amihez nem értesz? Mikor elkezdetek itt jogászkodni?
1: Látod a tekintetembe, hogy igen, homályos út. Én éreztem, de egyébként most így bevakítam.
2: Hát ha csak homályos lett volna, de zombisodott.
1: Igen, abszolút. Figyelj, semmi fizika. Tehát, hogy én be vagyok oltva mindenféle ilyen fizika meg hasonló dolgok ellen.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: 8 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton, válaszul egy a Hormuzi szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajótér támadásra, írja az MTI. Az amerikai hadsereg középső parancsnokságának bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök. A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el vasárnap, majd takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez, olvasható a cég hivatalos oldalán. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os

0: Bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes 7. hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE dzsúdósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten dzsúdózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető jukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózsával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pontmennyiséget.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összeköt.
1: Paks FM.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A tetőző hőség miatt mától otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. A kormányfő vasárnap délutáni bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli meleg miatt a kabinet minden egyéb munkáltatót is arra kér, hogy lehetőség szerint biztosítsák a home office-t a dolgozóknak. A kormány emellett azt javasolja, hogy ahol csak lehet, halasszák el a szabadtéri kinti munkavégzéseket. Újabb leterhelést hajtottak végre vasárnap a paksi atomerőmű blokkjain a Duna vizének hőmérséklete miatt, adta hírül weboldalán az Országos Atomenergia Hivatal. Június 28-án délután 3 órától a nukleáris biztonsági követelményeket nem érintő előírások betartása érdekében a paksi atomerőmű blokkjain az előző napi 243 megawattos leterhelést követően további 320 megawattos teljesítménycsökkentést végeztek, így összesen 563 megawattal terhelték le a blokkokat. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt negatív hatása nincsen. Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A további leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt. Kiemelték, a nukleáris biztonság szintjét ez nem befolyásolja, olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a paksi atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90%-kal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet esetén is. Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült három paksi pedagógus. Az elismerést a szekszárdi tankerületi központ ítéli oda minden évben 10 Tolna vármegyei tanárnak vagy tanítónak pedagógus nap alkalmából. Ebben az évben Ványiné Németh Ildikó, a paksi Bezerédi általános iskola tanára, Molnárné Vargyas Anita, a paksi Gazdag Erzsi általános iskola tanára, és Szélyes Sipos Andrea, a paksi Deák Ferenc általános iskola tanára vehették át az elismerést. Ványiné Németh Ildikó pedagógus pályája legelejétől 27 éve dolgozik a paksi Bezerédi általános iskolában, innen is szeretné nyugdíjba menni, és azt is elárult a rádiónknak, hogy szerintem mi a legjobb a munkájában.
2: A változás. Attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert. A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik. Máshogy születnek, tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
1: Ma veszi kezdetét a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A paksi Gastro Blues

0: most sporthírek a Paks FM-en.
1: Mongóliában, Ulánbátorban kezdték meg a világ legmagasabban jegyzett dzsúdósai az olimpiai kvalifikációs pontok gyűjtését, adta hírül az ASE dzsúdó szakosztálya. Hosszú folyamat vette ezzel kezdetét, melynek eredményeként eldől, hogy mely sportolók állhatnak majd rajthoz a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Paksi szempontból elmondható, hogy igazán jól sikerült a kezdés. A Paks 52 kg-os klasszisa, Pupréka, igen előkelő pozícióból várta a küzdelmeket, és a legjobb 16 közé jutásért az azeri Mammadalieva legyőzésével indította a napot. Ellenfele végül az aranypontban kapta meg a harmadik intését. Következett a ciprusi Asvesta, akit egy látványos lábszárát forgatásból sikerült vazarira dobni, és ezt az előnyt megtartva Pupréka a legjobb 8 közé jutott. A mongol származású Bisrelt kellemetlen ellenfélnek bizonyult, és az aranypont második percében meg is tudott villanni egy kontratechnikából, amely vazarit ért. Jött a vígaszág, ahol győzelem esetén bronzmérkőzés következhetett, vereség esetén viszont a szintén értékes 7. hely jóval kevesebb kvalifikációs ponttal. Pupréka ellenfele a német Ballhaus volt, aki ugyan az utóbbi időben többször is vereséget szenvedett az ASE dzsúdósától, ezúttal azonban kiváló formát mutatott. Pupréka végig nagyon koncentráltan, összeszedetten dzsúdózott, és a mérkőzés felénél megszerzett vezető jukóját meg tudta őrizni a végéig. A bronzéremért végül Gyertyás Rózával kellett Puprékának megküzdenie, és honfitársát legyőzve a paksi sportoló megszerezte a hőn áhított bronzérmet és a vele járó komoly kvalifikációs pont mennyiségét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
2: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
3: Hogy pályáztam, mi,
2: én
3: igen.
2: Azt szeretném kaptál látni,
3: 20 millió forintot?
2: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
1: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
3: Na és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
2: Köszönjük.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől 1-ig!

kell, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.
1: Össze.

0: amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

0: Ez a Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM. Minden pénteken szabad a péntek a Pax FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
3: Mi számít?
2: Hát ugye az van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
3: Megjelenik.
2: Ez egy gumiszabály, amivel bármibe beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek, alá kell támasztani?
4: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá. A kocsmába az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljon.
3: Ez olyan, mert
2: hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
4: Nem. De azt megmondhatja, hogy ha adod pénzt, akkor azt ne izére a közd jachtra, például. Érted?
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor, eljük a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos gők, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.